szép lány, aki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tör a sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzám. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár. Viták, harag, nem maradt más.

0: a 90-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. SMR.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Az adatai

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege Prince.
0: Purple Rain. Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

sem a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak. Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk!
3: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: 107,1.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Reklámot hallottak.
5: A 90-es évek magyar slágerei.
4: Itt az SMR-ben.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
0: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
6: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
0: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hallgasson bennünket
6: az interneten és a 107,1 MHz-en is.
4: Kellemes ébredést!

0: és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Reklámot hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
5: Régi slágerek.
0: Reggeltől estig.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024 222 638-as számon. Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ébredjen velünk!
5: Ébredjen velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
1: Utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Reklámot hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. A 70-es évek királynője, a Queen.
3: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
4: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
5: A 80-as évek hercege, Prince.
2: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
6: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
7: Miért?
6: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul. És a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
6: Írassa gyermekét magyar osztályba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Kezdjék velünk a reggelt.
7: Ébredjen velünk
0: a 107,1 MHz-en.
4: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
12: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
13: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.

Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban a tűzvédelem kerül terítékre, hiszen hamarosan kezdődik az aratás. A folytatásban utána járunk, hogy milyen állapotban van a feketicsi medgy, majd bánáti kertészetbe invitáljuk önöket. Műsorunk második órájában mezőgazdasági aktuális pályázatokról hallhatnak, ezután pedig burgonyatermesztővel beszélgetünk, ugyanis egyesek szerint a szerbiai piac egyre telítettebb és az ár is alacsony. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Tűzvédelmi előadásokat szerveznek Magyar Kanizsa községben a termelők számára, akik részt vesznek az aratásban. A képzést a községi tűzoltó szövetség szakemberei végzik. Cél, hogy az érintettek minél felkészültebbek legyenek a baj esetén. Tavaly mintegy 500 termelő vett részt a képzésen. Az előadások fontosságáról és miértjéről Sziráki Norbert, a Magyar Kanizsa Tűzoltó Szövetség dandár parancsnoka beszélt rádiónknak. Fejős Ornellának kiemelte, hogy június 1-től indul az erőgépek és kapcsolható eszközök ellenőrzése is, amelyek szintén részt vesznek a közelgő aratásban.
1: A Magyar Kanizsai Tűzoltó Szövetség rendszeresen szervez előadásokat aratás előtt ugye, a termelőknek. Most per pillanat Martonoson vagyunk. Milyen jellegű ez az előadás? Miről szól tulajdonképpen?
2: Tulajdonképpen ez az előadás az aratásban résztvevő mezőgazdasági gépek kezelőinek egy ilyen tudásfölmérője. Elsősorban talán inkább a tudás megszerzésére van ez az előadás megszervezve, és akkor utána egy tudásszintet fölmérünk. Minden termelőnek, illetve gépkezelőnek rendelkeznie kell bizonyos tudással, tűzvédelmi szempontból az aratásban, hogy kellőképpen is megfelelő módon tudjon reagálni abban az esetben, hogyha baj van, és tulajdonképpen a saját gépét is föl tudja készíteni, hogy az aratásban ugye tűzvédelmi szempontból perfekt állapotban tudjon részt venni ez a gép az aratásban.
1: Mi az a tudás, amivel rendelkezniük kell, és milyen felszerelések?
2: Elsősorban a tűzoltókészülékek használatára vonatkozik, második sorban pedig az ehhez vonatkozó szabályozásoknak az egyes cikkelyeinek ugye a tudása, akár a szalma szállítása, a szalma lerakása, a gépeknek az elektromos hálózatának átnézése. Tudniuk kell a tűzoltókat riasztani, tudniuk kell, hogy mi a teendő akkor, hogyha az aratott parcellán keletkezik a tűz. Ez mind-mind hozzásegít a mi, illetve az professzionális egység munkájához.
1: Hány termelő él ezzel a lehetőséggel, amit már itt évekre visszamenőleg folyamatosan elvégeztek?
2: A tavalyi év során majdnem 500 termelő szerzett ilyen tanúsítványt, hogy rendelkezik a kellő tudással, mellyel az aratásban részt tud venni.
1: Mutat a statisztika, mennyire felkészültek a termelők. Gondolom, hogy már tudják, hogy mi a teendő, de viszont ugye baj esetén azért az embernél először az ijegység jelentkezik, aztán hogy leblokkol.
2: Természetes, ez a helyzettől ugye egyenesen adódik, viszont azt látom, hogy valószínűleg ezek...
1: Nél először az ijegység jelentkezik, aztán hogy leblokkol.
2: Természetes,

0: tűzoltó egységek között, illetve sokkal kevesebb a hiányosság a mezőgazdasági gépeken, bár azért még mindig föllelhető hiányosság, illetve föllelhetőek olyan dolgok, amik nagyon könnyen orvosolhatók lennének, és inkább arra mutatnék, hogy személyi hanyagság miatt van úgy a gép, ahogy van. Azért elmondanám, hogy nem csak a mezőgazdasági gépek kezelőinek, hanem más polgároknak is vigyázniuk kellene az aratásban főképpen, mert hogy elég sok tűz nem a mezőgazdasági termelők, illetve mezőgazdasági gépektől keletkezett tavaly, hanem teljesen elvonatkoztathatóak a mezőgazdasági tevékenységtől, viszont a mezőgazdasági tevékenység látta kárát ennek.
1: Büntetendő egyébként egy-egy ilyen jellegű tűzeset, hogyha keletkezik?
0: Igen, természetesen ez büntetendő, úgyhogy mindenkinek nagyon kellene vigyáznia. Természetesen nem csak azért, mert büntetendő, hanem azért, mert egy-egy ilyen meggondolatlan cselekedetnek nagyon nagy kára is lehet, tehát nagyon nagy az anyagi vonzata az ebből keletkezett tűzesetnek vagy a tűzkárnak.
1: Ha baj megtörténik, a tűz gyorsan terjed, főleg ugye ilyen szárazságban, ami elé nézünk, vagy amilyen a tavalyi nyár is volt. Ha össze kellene foglalni, mik az alapvető, leggyorsabb tevékenységek, amelyeket el kell, hogy végezzen az az ember, aki ott van a bajban?
0: Természetesen a legelső az lenne, ha ugye nem lenne pánik, hogy szólunk a hivatásos egységnek, illetve a legközelebb lévő önkéntes egységnek, amelyiknek először sikerül, de talán inkább a hivatásos egységnek, és megpróbáljuk ugye szanálni ezt a tüzet, tehát mindegyik gépnek rendelkeznie kell poroltóval, poroltókészülékkel, és próbáljuk meg ugye ezt a keletkezett tüzet a poroltóval eloltani, vagy bár lokalizálni. Természetesen ez ugye lelki állapottól is függ, mert azért amikor baj van, az ember nem mindig a helyes módon, illetve a helyes sorrendben reagál, viszont sokban segíti a munkánkat, hogyha az a mezőgazdasági gépkezelő, aki észlelte a tüzet, az helyesen cselekszik. Tehát poroltóval, vagy ugye a kombájnokon és a traktorokon követelmény is az ásó és a lapát, mint felszerelés, ezzel is kiválóan tud tüzet oltani. Viszont szeretném itt azért elmondani, hogy bármilyen baj is történjen, az első és egyetlen, ami nagyon fontos, az az emberi élet, és annak a mentése, illetve annak a biztonsága az első, utána pedig az összes többi, tehát a gép és a parcella, illetve az aratott gabona.
1: A termelők tanfolyama mellett ugye a következő héten kezdetét veszi az aratásban résztvevő erőgépek kapcsolható eszközöknek az ellenőrzése is. Pontosan ezt hogy fog kinézni? Kötelező-e a termelőknek ezen részt venni?
0: Természetesen kötelező lenne. Ezzel a tanúsítványjal lehetne a gépeknek részt venni az aratásban. Minden nap június 1-től a ugye már megszokott és meghatározott sorrendben a község településein ez a bizottság meg fog jelenni az adott pontokon, és ellenőrizni fogja a traktorokat, illetve kombájnokat, ezeknek az elektromos vezetékeit, maga a gép állapotát, a törvény által előírt oltókészülékek jelenlétét, illetve a felszerelést, és így kapnak majd tanúsítványt, hogy részt vehessenek az aratásban.
1: Mindazok, akik lemaradnak bármelyikről is, számíthatnak-e pótnapokra?
0: Természetesen pótnapok is lesznek, ami a képzést, illetve a vizsgáztatást illeti. Ezen a héten pénteken, vagyis május 29-én lesz majd ugyanúgy 19 óra 30 perckor a Kanezsai Tűzoltóság épületében, illetve Tótfaluban a Tűzoltóság épületében. Ami a mezőgazdasági gépek ellenőrzésének pótnapját illeti, azt még az ellenőrzés folyamán, az ellenőrzésből kimaradottak létszámától függően majd meghatározzuk, hogy melyik napon fog majd történni és hol.
2: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. A retro ereje.

0: Alig, ha nem szüretre érett a feketicsi medgy a vajdasági Bács-Fekete-hegy területén. A település messzeföldön híres sötétbordó színű jellegzetes ízvilágú terméseiről, amelyeket nem csak feldolgoznak és értékesítenek, hanem egy nagyszabású rendezvényel is ünnepelnek évről évre. A helyiek már javában készülnek a Bács-Fekete-hegyi falunapokra és medgynapokra. Nem mellesleg az idei termés is egészen jól alakul, mondják a gazdálkodók. Mecserik Anita riportja.
1: Bács-Fekete-hegy szinte minden ház előtt találni lehet megyfát. A helyiek kifejezetten szeretik, ugyanis a fa nem csak árnyékot ad, de termése kifejezetten finom és könnyű is a gondozása. Sokan csak egy-két fát tartanak, míg mások egy egész vállalkozást építettek a megyre. Horkai Zsolt, helyi termelő, mintegy 330 megyfát gondoz.
2: Valamikor a családban már nagyapám volt az első megytermesztő, ő annak a 70-es években 600 megyfája volt. Annak idején volt a kis megytermesztő a faluban, annak idején 6-8 ezer fájuk is voltak a nagy megytermesztőknek. Utána ugye változott ez a helyzet, hogy nem tudták értékesíteni a medgyet, és egyszerűen kiirtották a 80-as évek elejére az ültetvényt. De a családunk az kitartott a megytermesztés mellett, itt ebbe a gyümölcsösbe itt kb. 200 megyfánk, ez azóta is folyamatosan van. Jelen pillanatban nekem 0,7 hektáron van megy ültetvényem, ez ilyen 330 fa körülbelül. Sajnos az elmúlt pár évben ez a szárazság megviselte a fákat, ugyanis nem volt öntözés, és nagyon sok újat kellett telepíteni, ugye sok kiszáradt újakat telepítettünk, és az idejében ugye az öntözését meg muszáj oldani, mert egyszerűen látom azt, hogy nem megy tovább öntözés nélkül.
1: Tavaly kifejezetten rosszul alakult a terméshozam, mintegy 90%-os fagykár keletkezett. Idén azonban sokkal pozitívabb a helyzet, csak úgy vöröslik a termés a fákon.
2: Az idén virágzásban is jó idő volt, meg hát idáig is azt mondom, hogy kedvezett az idő, nagyobb vihar, jég nem volt, hál' Isten itt ugye felénk. Viszont egy picit lehet, hogy apróbb lesz a termés, ugye picit a csapadékhiánynak köszönve, és annak, hogy nagyon sok megy van a fákon. Tehát valójában ez nem probléma, csak legyen termésünk, mert a tavalyi év az elég szerény volt.
1: A sötétbordó, szinte fekete héjú termés nem csak különleges ízéről ismert, hanem magas antioxidáns tartalmáról is. Korán érik, ellenálló a betegségekkel szemben, valamint cukorsav aránya rendkívül kedvező. Teljes érésben a húsa is sötétbordó, erősen festőlevű, így akár szörp, lekvár, pálinka vagy bor is készíthető belőle. Emellett olyan része is felhasználható, amire talán nem is gondolnánk, ilyen a mag vagy a szár.
2: Itt a legfontosabb tulajdonság az, hogy teljesen betegség ellenálló. Ugye biotermesztésre teljesen alkalmas. Ugye látjuk, hogy a bácsok egy utcán is teli van megyfákkal, senki semmilyen kezelést nem ad a fáknak, és így is tud teremni, és egészséges termést tud adni. Ugye ez a legfontosabb tulajdonsága. Ugyanakkor nem elhanyagató maga a gyümölcsnek a minősége, a beltartalma. Ilyen 22-24 mm-es átmérője a megy, ilyen középnagynak minősül. Teljesen sötét bordóra, szinte feketére érik a héj, amikor megérik, és hát ez teljesen festőlevű, teljesen sötét bordó, szinte fekete a leve is, nagyon magas neki az antioxidáns tartalma, nagyon kedvező a cukor savaránya, ami egy különösen nagyon érdekes, mert nagyon finom ugye friss fogyasztásra is, és belőle mindenfajta termék készítette, ugyanúgy kompót, dzsem, pálinka, bor, likőr, gyümölcslé, ugye fagyasztása is kiváló, mert a színanyaga nem változik, nagyon szereti a cukrászipar, ugye az édességipar tortákra, ugye kalácsok készítésre is kiváló, úgyhogy talán azt mondom, egyik legsok oldalúban felhasználható gyümölcsünk.
1: Hallottam egyéb felhasználási módokat, hogy a magokat, a szárát is fel tudjuk használni, ezekről esetleg néhány mondatot.
2: Ugye hát maga a megy szára is, ugye, mint gyógynövény használható, de ugyanakkor még a magot is ugye felhasználjuk, mert ugye kimagozzuk a megyet feldolgozást, és a magot ezt beszárítjuk, és ugye ebből a magból ilyen megymagak töltött párnákat lehet készíteni, egyrészt ilyen anatómiai dolgokra alátámasztani ugye egy testrészeket, de ugyanakkor baba hasmelegítőre is kiváló, ugyanis nagyon jó hőtároló.
1: A feketicsi megy története több száz évre nyúlik vissza, amikor a helyi lakosok és a gyümölcstermesztők felismerték kiváló tulajdonságait. Nem véletlen, hogy Bács-Fekete-hegy a mai napig híres a megytermesztésről, és a fajta neve is összefort a településsel.
3: Helytörténészünk Sárkozy Ferenc feljegyzései alapján valamikor az 1920-as évekbe került be ez a gyümölcs ide a település határain belőle, amikor is Kecskemét környékén szolgálták katonaíveiket, és ott találkoztak ebben a nagyszemű fekete édes meggyel, és annyira megkedvelték, hogy egy-egy facsemetét hazahoztak magukkal, és így lett elszaporítva egy Bács Fekete egyen, hiszen nagyon jó érzi magát, és könnyen szaporítható gyümölcsről beszélünk, és itt megtalálta az igazi otthonát, hogy így mondjam, és onnantól kezdve gyakorlatilag foglalkoznak, ugye több mint 100 éve jelen van a településen. A 60-as években volt a fénykora, a virágkora, amikor óriási ültetvények és vagonszámra termesztették és értékesítették magát a meggyet, mint friss fogyasztásra számva, és hanyatlás az valamikor ott a 70-es évek végén, 80-as években következett be, amikor is az olcsóbb gépi betakarított megy kiszorította a piacról, így az ültetvények száma is sajnos csökkenésnek indult, de viszont ugye, mint látható, így a feketicsi határban, illetve az utcákon, az udvarokon, hogy maga a lakosság nem felejtette el magának a megynek a szeretetét, illetve hogy az értékét magukkal tárolva generációról generációra azért tovább van ez örökítve.
1: A helyiek, különösen a Bács-Fekete-hegyi gazdakör nagy hangsúlyt fektet a feketicsi megy termesztésének hagyományára. Egyik legnagyobb kezdeményezésük a Bács-Fekete-hegyi falunap és megynapok szervezése, ami lehetőséget ad a helyi termelők bemutatkozására, a megy termékek kóstolására, tapasztalatcserére és közösségi építésre is.
3: Hát már 2 évtizede létezik maga a rendezvény, ami összeforrt a falu ünnepével, úgyhogy nem csak ugye megynapokat ünnepelünk, hanem ilyenkor a település is ugye születésnapjának tekintjük, ugye, hogy falunapot is ünneplünk vele együtt. Ez azt is bizonyítja, hogy valóban a lakosságnak fontos szerepet tölt be ez a gyümölcs. Úgyhogy a rendezvényt az idei évben június 13-án fogjuk megrendezni. Most egy érdekességgel, hiszen eddig a központban volt megtartva maga a rendezvény, de viszont kinőttük a helyszínt, úgyhogy most a régi rekreációs központnak a helyén fogjuk megvalósítani a rendezvényt.
1: A feketicsi megy termések egyelőre élénk pirosak, sötétebb, érett színükhöz kevesebb, mint egy hét szükséges. Azt követően jöhet a feldolgozás, különféle italok, ételek készülnek majd belőlük, amelyeket a megynapokon meg is kóstolhatnak majd az érdeklődők.
4: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
5: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Retrós lágerek társaságában.
5: A 107,1 MHz.

0: A torontál-vásárhelyi kolozsvári házaspár 6 évvel ezelőtt kezdett kertészettel foglalkozni, jobb megélhetést keresve. Kezdetben a Szabadföld adta lehetőségeket használták ki, ahol különféle kerti veteményeket termesztettek. Majd rövid időn belül sikerült 3 melegágyat is felállítaniuk a Prosperitáti Alapítvány pályázatán 5 évvel ezelőtt nyert otthonukban. Szunyog Tibor és Balog Sára riportja.
1: Torontál-vásárhelyen egyre többen foglalkoznak zöldségtermeléssel, de köztük vannak olyanok is, akik a kerti vetemények mellett döntöttek. Ifjabb kolozsvári Imre és felesége Ibolya a piacot kutatva úgy döntöttek, hogy olyan kerti veteményt próbálnak termelni saját részükre, ami egy átlagos családi konyhában szükséges, mint például a burgonya, spenót, paprika, bab, paradicsom és egyebek.
2: Akkoriban nem volt még melegágyunk, kint csináltuk, és akkor nagyon sok jött az az eső, és minden, és akkor nagyon tönkre ment. Nem tudtuk, hogy mitől, és akkor elvittük, kérdeztük egyik másikat, és akkor, hogy mi lehetett a baj, és akkor mondták, ez a sárga eső, ami jött, és akkor el is álltunk attól a paprikától, mert nem bírjuk kitermelni kint. Nagyon, nagyon sok szükségük hozzá, minden, hogy megbírjuk termelni a piros paprikát.
3: És utána, a paprika után konkrétan mi ment?
2: Hát utána átértünk a krumplira, akkor mentünk fokhagymát töttük el, akkor a vöröshagymát. Na most így, hogy megvan a melegágy, a paradicsomot, a baburát, az erős paprikát, akkor a passzúrt, na ezekre most áttértünk.
1: Palántálás közben kaptuk lencse végre a házaspárt, amikor a tavaszi munkálatokat végezték. A megvásárolt palántákat saját kezüleg rakták el.
3: Mikor kezdtétek a melegágyat?
2: Hát így 3 évvel ezelőtt kezdtük a melegágyakat. Próbálgattunk ezt-aztat, hogy megnézzük, hogy mit bírunk benne csinálni. Úgyhogy visszatérve, hogy mit kezdtünk ezeket csinálni, spenótunk is volt, hála Istennek, 3 melegágyban volt spenótunk, azt is termeltük bent, és jobban megmutatkozott mondjuk rá bent, mint kint az esők miatt. Még azt akarom még mondani, hogy problematikusabb bent a csukotton csinálni, mint kint, de mivel lássuk ezt az időjárásokat, hogy milyen szelünk is van, esős időnk van, és kell vigyázni a szél miatt, hogy mikor kell becsukni a minden, mert szokta megnyitni a meleg ágyakat, és akkor, hogyha bent a termés, akkor nagy problémát csinál ez a szél nálunk itten, ami azt illeti, hogy nagyon nagyok a szelek. Szokott bent lenni több mint 40 fok meleg is, és akkor az korán reggel nyissuk, este későn kell csukni, és ez folyamatosan így, mert nyáron még nyitva kell hagyni, mert nagyon meleg van bent, nagyon nagy a hőség, és akkor, hogyha nem nyitódik, mert minden a termés menj tönkre. Hullik le mondjuk rá a levele, meg ilyen.
3: A meleg ágyakban nagyon fontos az öntözőrendszer. Ezt hogy oldottátok meg?
2: Hát ezt, tehát az öntözőt, mint ahogy mondjuk csöpök tetejkel, vagy kápa-káppal, avval oldottuk meg. Avval öntözzük a paradicsomot, a paprikát, mindent, arra tértünk át a csöpök tetőre, mert az legjobban mutatta meg magát így a meleg ágyba. Meg ahogy látszódik is, hogy mennyire ő belocsol meg minden.
1: A gazda elmondta, hogy vegyszereket nem használnak, ezért termései vegyszermentesek, vagy pedig a biotermék kategóriába sorolhatóak.
2: Mink fauliát használunk eztet, gyomírtásra, ahogy mondják, mert vegyszereket nem használunk. A családkör itt van, és akkor, hogyha nincsen, nem teszünk fauliát, akkor csupálgassuk mi minden, de mink azt nézzük, hogy vegyszert abszolút nem használunk semmire. Amit csak bírunk, kicsupáljuk, bírjuk kapálgatni, vagy gyomlágassuk, úgyhogy nem használunk vegyszereket.
1: Mivel Imre munkaviszonyban van, a legtöbb teendő a feleségére hárul. Ibolya a ház körüli tennivalók mellett igen lelkesen végzi munkáját a kertészetben is.
4: Őszintén eléggé nehéz, fárasztó, de szeretem ezt csinálni, úgyhogy aki azt szereti, annak nem nehéz semmi. Reggel fölkelek, férjem elmény dolgozni, és akkor szétnézek a meleg ágyakba, azt ki kell nyitogatni, ahol kell locsolni, meg rákapcsoljuk a vizet, locsolást, mindent. Ha kell gyomtalanítani, akkor azt is valamennyit, aztán később, mikor már nagyon meleg van, ugye akkor meleg ágyakban nem lehet bent maradni, Azt ott akkor délután, este fele megint folytatni, vagy fölkötni paradicsomot, vagy a paprikát. Ugye ez egész napba beletelne, ugye minden nap, de hát a melegségtől nem lehet bent maradni. Úgyhogy reggel este ez a feladatom.
1: A saját részükre előállított kerti vetemények mellett kevesebb mennyiségben, de jut eladásra is. Mint ahogy a háziasszony elmondta, ez éppen elegendő a házi büdzsé enyhítésén. Termékeiket leginkább a helybeliek vásárolják.
4: Mikor beérik a termés, akkor leszedni, szétszortírozni az első klassza, meg a második, és akkor aztán szoktak így ház, a falubéliek jönni házhoz. A spenótot, azt is, azt nem szoktuk leszedni, azt mindig frissen szedjük, a vevő megvárja az udvarba, vagy bent, ha hideg van, míg én leszedem a mennyit kért.
3: Ön vélemény szerint egyformán kezelhetőek a kultúrák? Tehát itt hogy áll a helyzet?
4: Hát igen, a paradicsom, paprika, igen, több munkát igényel. A spenótot azt nem, azt csak gyomlálni kell, semmi mást. Szintén a hagymánk, ami volt, vagy a krumpli, azt is ugye átnéztük mindig, hogy ne gazosodjon be. Locsolni kellett, takarni télen. Volt zöld hagymánk az idején, kint is, bent is, azt is gyomláltuk, kapáltuk, öntözgetni kellett, úgyhogy az idején is lehet, hogy majd egy meleg ágyat berakunk megen, de ahogy a férjem is mondta, babot rakunk az idején is, tavaly is volt fehér, meg tarka bab. Eléggé szépen sikerült, hát java részét meghagytuk a magunk részére, úgyhogy így keveset elárusítottunk, nem nagy területre vetődtünk be, úgyhogy.
3: Önök azt választották, hogy gyomlálják, kapálják, ami nehezebb, tehát régen volt az, nem lenne könnyebb, hogy a kertészetben is használnak vegyszereket.
4: Igen, de még nem akarjuk úgy, mert ez java része, ugye, csak mink fogyasszuk, a családom és én, úgyhogy, meg hát ugye a falubélieket is, hát vannak fiatalok, idősebbek is, betegösebbek is, és akkor nem akarunk semmit se mérgezni.
3: Amikor több munka van, gondolok itt a gyomlálásra, a kapálásra, meg átlagba, önön kívül, meg a férjén kívül, van-e valami segítség?
4: Igen, volt régebben is, a két lányom, míg itthon voltak, akkor ők is segítettek, na most már ők férhez mentek. A fiam szokott segíteni, most is a tavaszi szünetben, míg itthon volt, igen, sokat segített, palántálni is, meg minden, meg apósom az itt van egész nap, úgyhogy.
1: A fiatal házaspár célja, hogy továbbra is vegyszermentesen termesszen kerti veteményeket, és saját erejükre támaszkodva a közeljövőben egy újabb melegágy beszerzését is tervezik.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. Hamarosan rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat egészen 11 óráig. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Fremond Árpád is elítélte a zászló égetést. Az MNT elnöke a Facebook profilján azt írta, hogy a magyar zászló felgyújtása súlyos és elfogadhatatlan cselekedet, nemzeti jelképeink meggyalázása nem csak sértés, hanem bűncselekmény. Elvárja, hogy az illetékes állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el a pénteki szabadkai ballagáson történtek miatt, ahol a diákok magyar zászlót égettek. Hozzáteszi, büszke a vajdasági magyar végzősökre, akik bátran vállalták identitásukat. Elstartolt a 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál Palicson. A rendezvény egyik kiemelt küldetése a feltörekvő együttesek támogatása, ezért a nyitónapon fiatal vajdasági zenekarok léptek színpadra, mint amilyen a Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar. Az est fő fellépője, a magyar népzene kortárs és lendületes megszólaltatója a Magyar Banda volt. Ma is érdemes Palicsra látogatni, mert a fesztivál második napján a koncertek mellett táncház, kirakodóvásár, gasztrosarok és borutca is várja az érdeklődőket.
2: Sport.
3: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében Kai Havertz góljával a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig az aranylabdás Dembélé büntetőből egyenlített. A folytatásban és a hosszabbításban azután nem esett több gól, így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját vesztette el a legrangosabb európai kupasorozatban. A felhőtlen ünneplést gyújtogatások, kirakat betörések és a rendőrséggel való összecsapások árnyékolták be, csatatérré változtak a párizsi utcák a PSG bajnokok ligája győzelme után. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaország szerte, miután a Paris Saint-Germain drámai büntetőpárbajban legyőzte az Arsenalt a budapesti BL döntőben. A zavargásokban több rendfenntartó is megsérült. Topolya lovasa, Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nevű lova nyerte meg a 14. vajdasági vágtát szombaton. Tavaly is ugyanez a páros vitte el a fődíjat. Második Tóbiás Zsuzsanna lett Vajk nevű lovával Adorján színeiben, harmadiként pedig Koncz Dorottya ért célba Hűség hátán Bács-Fekete-hegy színeiben. A negyedik helyezett a Temerint képviselő Kasalia Kira, valamint Déva Szándék nevű lova lett. Ők mind a négyen részt vehet a Szilvásváradi Nemzeti Vágtán, csak úgy, mint a Kishuszár vágta győztese, Vajda Anna és B.T. Coco Chanel nevű lova orom színeiben. Ma először rendezik meg a Zentai félmaratont. A szervezők szerint az érdeklődés minden várakozást felülmúlt, közel 600 nevező áll rajthoz az 5, 10, 15 és 21 kilométeres táv valamelyikén. A szervezők egésznapos programmal készülnek a résztvevők és a látogatók számára. A Zentán ma ideiglenes útlezárásokkal kell számolni, ezért a lakosság türelmét kérik.
2: Időjárás.
3: Szabadkán jelenleg 26 fokot mérünk, általában napos és hát meleg idő lesz, Vajdaság szerte 28-30 fokot mérhetünk.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában hallhatnak az aktuális mezőgazdasági pályázatokról, majd pedig górcső alá vesszük a hazai burgonya termesztést. Jó vételt!
1: SMR.
2: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

Igen intenzív a tavaszi időszak a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárságon. Folyamatosan jelennek meg ugyanis a mezőgazdaság fejlődését segítő pályázataik. Összesen 27 ilyen lehetőséggel készültek ebben az évben, és 12 pályázat már megjelent. Folyamatosan jelennek meg ugyanis a mezőgazdaság fejlődését segítő pályázataik.

0: gazdaság, valamint azok számára, akik öntözés-fejlesztési beruházások támogatását kérik a tartományi titkárságtól. Egyébként a folyamatosan megpályázható támogatásokkal az illetékes titkárság nem csak a gazdákat erősíti, hanem a vidék általános fejlesztését is elősegíti. Két új ilyen lehetőségről Tóth Zoltánt a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettesét kérdezte Szabó Hangya Teréz.
1: A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság azért gondol más területekre is, mert hogy két újabb pályázata jelent meg a titkárságnak.
2: Pontosan május 14-én két újabb pályázati kiírást jelentettünk meg. Mind a két pályázati kiírásról elmondhatjuk, hogy népszerűek. Az egyik pályázati kiírás az a támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági gazdaság fizikai eszközeibe történő beruházások társfinanszírozására, tehát új gépek, berendezések beszerzése a növénytermesztésben. El tudjuk mondani, hogy ez az előző évek tapasztalataira építve, hogy a legnépszerűbb pályázati kiírásunk, tehát a pályázattárgya nem visszatérintető támogatások odaítélése, tehát gépek beszerzése, gyümölcs, szőlő és komló ágazatban, időjárási károk elleni védelmi berendezések, gyümölcs, szőlő és komló ültetvények telepítéséhez szükséges támrendszerek, drótok és egyéb eszközök. A növénytermesztéshez szükséges szerkezetek, berendezések a védett térben, tehát maga a fóliasátras termelés támogatása, és persze a fóliasátorba azok az öntözési technológiák, tápanyagellátási technológiák, a növények hő és levegő, hőmérséklet, illetve víz háztartását szolgáló berendezések és eszközök, technológiai sorok beszerzése a gyümölcs, szőlő és zöldségtermesztésben, és van a másik kategória, tehát a gyakorlatilag az összes valamennyi szántóföldi növényi kultúrák során használatos kapcsolatú eszközök, tehát a talajművelés különböző eszközei, tápanyagellátás különböző eszközei, a szállítási eszközök és minden más, tehát a szabályzatban ezek az eszközök mind fel vannak sorolva, tehát nevesítve vannak, és ezeket áttekintve tudják a pályázók megítélni, hogy mire van, milyen pályázati lehetőséget, illetve beruházást kívánnak megvalósítani. Azt el kell mondani, hogy a pályázók tudnak előszámlával pályázni, tehát olyan beruházást, amelyet még nem valósítottak meg, illetve olyan beruházással, amelyet már megvalósítottak, tehát számlával is pályázhatnak. A megvalósított, megvalósult beruházásoknál azokat a beruházásokat ismerjük el, amelyek 2025. szeptember 1-e után valósultak meg, illetve a maga számlak keltezése ezután valósult meg. Tehát már, hogyha megtörtént a beruházás, akkor is ebben az idő intervallumban el tudják számoltatni. Ennek a pályázatnak a keretösszege 435 millió dinár. Itt is az általános visszatérítés mértéke a beruházás nettó értékének a 60%-a, illetve amennyiben 40 év alatti fiatal pályázó, illetve hölgy pályázó pályázik életkortól függetlenül, akkor 70%-ot is tudunk biztosítani. Tehát itt, ahogy már elmondtam is, tehát három szektor, három növénytermesztési vertikum beruházásait támogatjuk, tehát a gyümölcs, szőlő, komló ágazat, itt maximálisan 4 millió 800 ezer dinárt támogatást tudnak igényelni, minimálisan pedig 100 ezer dinárt. A második kategória fóliasátras termelés támogatása, itt maximálisan 2 millió 400 ezer dinár támogatást igényelhetnek, illetve minimálisan 100 ezer dinárt. A technológiai sorok és kapcsolatú munkagépek beszerzésének támogatása, tehát itt a zöldség, gyümölcs, szőlőtermesztés és az a más szántóföldi növényi kultúrák esetében a maximális támogatás 1 millió 800 ezer dinár lehet, illetve minimálisan 300 ezer dinár. A pályázási határidő az 2026. június 12-e. Van még idő, de figyelembe kell venni azt, hogy tehát a pályázati beadvány mellé dokumentumokkal kell igazolni a pályázási feltételek teljesítését, ezért ez, mivel hogy ezeket állami szervek adják ki, illetve hivatalok, ezért ajánlatos időben elkezdeni a dokumentumok begyűjtését. Ami újdonsága a pályázatainknál az előző

0: évhez képest, hogy egy-egy pályázati beadvány, pályázat üzleti tervet is kell, hogy tartalmazzon. Ennek az üzleti tervnek a modellje megtalálható a pályázati kiírás dokumentumai között, tehát az a dokumentum tartalmazza mindazokat a kért adatokat, amelyeket egy üzleti tervnek tartalmaznia kell, azt követve tudják kidolgozni az üzleti tervet.
1: A másik újonnan megjelent pályázat.
0: Úgy szintén május 14-én hirdettünk meg, azaz úgynevezett farmi felszerelések beszerzésének támogatása. Tehát ezzel a pályázattal magát az állattenyésztési termelés hatékonyságát próbáljuk támogatni, növelni. Itt is visszanemtérítendő támogatásról beszélünk. Ez egy 130 millió dinár keretösszegű pályázat. A támogatás mértéke itt is 60%, tehát a beruházás nettóértékének 60%-a, illetve 70%. Itt két tevékenységet választhatunk el, tehát az állattenyésztő telepek felszerelésének társfinanszírozása, tehát szarvasmarha, sertés, juh telepek beruházásra tudnak, ezekre a fejlesztésekre tudnak átadni pályázatot, tehát itt a minden, tehát a tej kezeléssel kapcsolatos beruházások, tehát fejőházok, fejőrendszerek, tejhűtését, illetve kezelését szolgáló eszközök, ugyanígy a takarmányozás során használatos eszközöket, kapcsolatú eszközöket, rakókat, illetve maga a táplálék, a takarmány begyűjtése, illetve elkészítése során használatos gépeket, kapcsolatú eszközöket, tehát akár pótkocsikat is lehet pályázni. Itt maximálisan 3 millió dinár támogatást tudunk biztosítani, minimálisan pedig 150 ezer dinárt. A második tevékenység, tehát ebben a pályázatban az pedig a méhészet, illetve a méhészeti beruházások társfinanszírozása, illetve támogatása, minimálisan 50 ezer dinár támogatás, maximálisan pedig 500 ezer dinárt tudnak igényelni, tehát méhkaptárak, méhészeti konténerek beszerzésére és egyéb méhészeti eszközök beszerzésére.
1: Mikor számíthatnak azok a már lezárult pályázatoknak a pályázói, hogy megtudják az eredményeket?
0: Folyamatban vannak a pályázati beadványok értékelése, tehát formai ellenőrzése, és hát ez attól függő, hogy kollégák milyen gyorsan végzik el ezen pályázatoknak az értékelését. Tehát ami folyamatban van, illetve értékelés alatt áll, az az organikus termesztés során használt kapcsolatú eszközök, eszközök, berendezésekre beadott pályázati beadványok értékelése, illetve maga a feldolgozóipar, tehát a kis hús és tejüzemek, a borászatok, a pálinka készítők és a méhészeti termékek készítői, valamint a zöldséggyümölcs feldolgozók pályázhattak a magára feldolgozás fejlesztésére, és tehát ott is lezárult a pályázati határidő, illetve megérkeztek a pályázati beadványok. Ugyanúgy volt pályázatunk az önkéntes tűzoltó egyesületek részére, tehát tűzvédelmi eszközök, tűzvédelmi ruházat beszerzésére. Itt 100% mértékben támogattuk a tűzoltó egyesületek beruházásait, illetve volt pályázatunk a vadászat fejlesztésére, tehát itt 131 millió dináros keretösszeggel hirdettünk pályázatot a vadász egyesületek részére, különböző vadászati beruházások megvalósítására, élővad beszerzésére, fácán, fogoly beszerzésére, vadászati kellékek beszerzésére, és ezeken pályázatok vonatkozásában várjuk az eredményeket, illetve dolgozunk a pályázati beadványok formai ellenőrzésén és elbírálásán és pontozásán, valamint a döntéshozatal, megfelelő döntés meghozatala előtt állunk.
1: És még nincs vége az évnek, mert ugye elmondta a titkárhelyettes úr, hogy összesen 27 pályázatot szándékoznak kiírni, hát kíváncsian várjuk a következő adagot, úgymond a következő sorozatát a pályázatoknak. Körülbelül mikorra várhatók még ebben az idényben, vagy inkább majd a nyár végén?
0: Folyamatosak lesznek a pályázatok megjelentetése, tehát az év elején meghoztunk egy pályázati ütemtervet, illetve naptárat, amely értelmében jelentetjük meg a pályázati kiírásainkat. Nem kell elfelejteni azt, hogy a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság nem csak a mezőgazdaság szakterületét fedi le, hanem ide tartozik a vízgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, és hát értelemszerűen a maga pályázat tárgyát figyelembe véve jelentetjük meg a pályázati kiírásainkat, tehát lesznek itt még pályázatok vízgazdálkodás vonatkozásában, tehát megjelentettük az ivóvízellátással kapcsolatos beruházások támogatását önkormányzatok részére, ez egy 272,5 millió dinár keretösszegű pályázati kiírásunk volt, itt önkormányzatok tudtak, illetve ez a pályázat is még nyitott, tehát május 22-ig nyitott, úgyhogy még tudnak pályázni. Lesz még szennyvízkezeléssel kapcsolatos pályázati kiírásunk, ugyanúgy önkormányzatok részére, ez is 272 millió dinár keretösszegű pályázat önkormányzatok részére, de lesz még falusi, illetve vidéki infrastruktúra fejlesztés támogatására pályázati kiírásunk az 270 millió dinár keretösszeggel, ami az egyéni gazdálkodók vonatkozásában fontos, nagy érdeklődést váltott ki az előző évek tapasztalat alapján, az a tenyészállatok beszerzése, tehát szarvasmarha, juh, kecske, sertés beszerzésére tudnak majd pályázni. Ez a pályázatunk is előkészületek alatt áll. Ez egy 300 millió dináros pályázati összegű lehetőség lesz, úgyhogy lesznek még az erdészet vonatkozásában, tehát erdőtelepítés, erdőmeliorizáció, erdei utak, erdei tűzvédelem vonatkozásában, de hát még sok más.
2: Ahol csak régi sláger megy. 107,1.

0: ajánló következik.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével. Vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Mi vagyunk a 90-es évek zenéi.
0: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Az elmúlt évekhez képest idén valamelyest később került értékesítésre az új burgonya. A termelők szerint az év nem igazán kedvezett a zöldségnek. Nem csak az időjárás okoz nagy gondot, hanem a külföldi behozatal is. A tény, hogy Vajdaságban is egyre többen foglalkoznak krumpli termesztéssel. A piac telített, a felvásárlási árak pedig alacsonyak. Csábrági Ákos horgosi termelővel Fejős Ornella beszélgetett.
1: A piacokon megjelent az új krumpli, de valójában termelői szemmel hogyan zajlott le az eddigi időszak, hogyan sikerült, hogyan kedvezett az időjárás?
2: Hát az elmúlt időszak egy igen ellentmondásos időszaka volt a burgonya termesztésnek. Ugye a tavalyi év az végig 90%-ában az értékesi időszak az nyomott áron történt, tehát egy túlkínálat volt, egy alacsony felvásárlás, ezzel kellett a gazdáknak szembesülni, így egy alacsonyabb nyereség mellett fordultak rá a tavaszra. A burgonya ennek ellenére nagy területen vetették a burgonyát, készülve az új burgonyával. Sajnos a késő tavaszi fagyok jelentős károkozást tettek az új burgonyában, így nagymértékű késés lett, tehát most kezdődik egy intenzívebb felszedése a burgonyának. Eddig ugye a gazdák vártak, próbálták, hogy hát ha a termés mennyiség növekszik, Horgos területén, ahol mink is termelünk, nagy területen elfagyott a burgonya, ott továbbra se lehet azokat a földeket felszedni, ott késni fog jelentősen, illetve igen jelentős terméskiesés lesz. Tehát így fordultunk neki a tavasznak. Annyi előnye származott ennek, hogy az utolsó időszakra viszont a régi burgonyának lett egy jobb értékesítése. Így azok a termelők, akik kivártak az értékesítéssel, vagy úgy hozta az értékesítés, hogy nem adták el a burgonyájukat, ők most egy jobb ár értékben tudtak eladni a régi árujukat. Az új áru az most a héten, úgy a termelőktől úgy hallottam, hogy most fog beindulni egy intenzívebb felszedés. Hát az ár rögtön be is zuhant, tehát ugye most egy erősen megzuhant az új burgonyának az ára. Az eddigi kedvező felvásárlások mellett jelentősen majdnem feleződött a felvásárlói ár. Ennek ellenére a minőség az igencsak hagy kívánni valót maga után. Kisméretűek a burgonyák, rossz minőségűek, tehát... Hát látszik, hogy az időjárás hatott rájuk, ebből kifolyólag valószínűleg az úrburgonyák nem lesznek tökéletesek. Sokan azért is kezdték el felszedni, hogy a területeket felszabadítsák, mert látják, hogy nem lesz belőle jelentős jövedelem, így megpróbálják hasznosítani a területeket, hogy hát ha az év folyamán még valamit normálisabb termést tudnak produkálni.
1: Milyen probléma jelent meg a burgonyánál, akár a jelenlegi új burgonyánál, akár visszamenőnek, hisz nagyon sok betegsérült krumplit lehetett vásárolni?
2: Főleg most inkább az abiotikus stresszekkel volt probléma a burgonya környékén, tehát maga a növényvédelem az egy klasszikus módon zajlódott, tehát a burgonya betegségek annyira nem törtek elő, így sajnos az időrejárási anomáliákkal kellett az embereknek valamit kezdeni, késői fagyok, hideg reggelek, majd szélsőséges melegedés, tehát a burgonyának ez okozta azt, hogy a minősége jelentősen elmaradt az előző évektől. Hát illetve az, hogy ugye most már eltelt 4-5 év, amióta egy intenzív termelésbe fordult a burgonya Északbácskába, és talajromlás. Tehát a talajeróziók is megjelentek, egyre kevésbé bírják a talajok ezt az intenzív termelést, hogy tavasszal, ősszel folyamatosan monokultúrában termelik a burgonyát. Homok talajokról beszélünk, alapból gyenge talajokról beszélünk, és azok sajnos az intenzív műtrágyázással tápanyagot juttatunk a növényeknek, de maga a talajminőség drasztikusan kezd leromlani, így a termelés is. Tehát az a szerencsés állapot, hogy ugye mi történt az előző években, két dologból tevődött össze, hogy itt Északbácskában határozottan megnövekedett a burgonya termelés, hogy 4-5 éve ugye Közép-Szerbia, aki klasszikusan a burgonya termő terület volt Szerbiában, óriási katasztrofális időjárási anomáliák érték, kiestek a termelésből, és megnövekedett az érdeklődés az északbácskai burgonya iránt. Valamint a másik probléma, ugye a gyümölcstermesztés összeomlása. Export, és akkor mindenki a jövedelmező burgonya fele fordult. Nagy területeken kivágták a fákat, burgonya termesztésbe fordították. Jó is volt az az év az elejébe, még ugye a szerbiai piac nem tért észhez, illetve a nyugati piacon is egy kiesési fázis volt, tehát nem volt honnan pótolni a burgonyát, így jó áron lehetett értékesíteni. Na, a tavalyi év viszont ezt teljesen megfordította. Németország, Franciaország a nagy burgonya termő területek dömpingeltek, óriási területeken termett a burgonya óriási mennyiségben, illetve ezen a részeken is túltermelés történt. Ugye a tavaszi termelés, őszi termelés, nagyon nagy területnövekedés, tehát olyan szereplők léptek be a burgonya piacra, akik azelőtt semmilyen formában nem voltak jelen, és 20-30 holdakkal próbáltak értékesíteni. Ez természetesen összeomlasztotta az értékesítést. És akkor így fordultunk erre az évre, ugye az időjárás az nem kedvezett, úgyhogy egyelőre most szenvednek a burgonya termesztők, tehát bíznak a jobb jövőben, de valószínűleg, mivel sajnos nincs nagyon alternatíva most a termelők kezébe, hogy mifele fordulatnak, ugye a gyümölcsészetről lemondtak, így mindenki újra próbálkozni fog a burgonyával, így a burgonya területe megint hatalmas, a piac ugyanúgy kicsi, most hogy Nyugat-Európa majd hogy fog produkálni, ez mind meghatározza a jövőbeni értékesítést.
1: Milyen árak lennének a kedvezőek, hogyha erről kellene beszélni, ha befektetést nézzük, illetve hát magát a haszonkulcsot is?
2: A burgonyának a nagybani fölvásárlói ára legalább 50 dinár fölött kell, hogy legyen, abban az esetben, hogy az jövedelmező legyen. Az 50 dinár alatti értékesítést én, hogyha valaki végigcsinálja a teljes növényvédelmet, megfelelő tápanyag utánpótlást biztosít, illetve az öntözést is figyelembe veszi, nem kivitelezhető. Tehát legalább az 50 dináros nagybani felvásárlói árnak meg kell valósulnia. Az új burgonya esetén pedig, hát az 50 és a 100 dinár között, ez változó, de az, ami tavasszal volt a 25-től 40 dináros felvásárlói árak, az nem rentábilis.
3: Nálunk a nosztalgia a divat. A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
4: Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
3: 107,1 MHz. Szabadkori Magyar Rádió.
4: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

Ennyi fért a mai műsorunkban, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a 11 órai hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszont hallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. A több évtizedes hagyományra visszatekintő eseményt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a Duna-Körös-Maros-Tisza-Euró-régió. A rendezvény keretében jelképesen megnyitják a hármas határt Kübekháza, Óbéba és Rábé között, ezzel is hangsúlyozva a három ország közötti együttműködés, a jó szomszédi kapcsolat és a közös fejlesztések fontosságát. A hármas határ ma estig átjárható. 80 éves fennállását ünnepelte a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A jubileumot az egyesület felújított székházában anyaországi és hazai vendégek és barátok tették emlékezetessé. Erős Mária, Prima Primissima díjas népművész, Székely Varrottas kézimunkáiból nyílt kiállítás, valamint Egy kép többet mond ezer szónál címmel retrospektív fotókiállítás. Az ünnepi műsorban a helyi műkedvelők mellett vendégként bemutatkoztak Magyarországról a Majusi Székely Dalárda és a Garai Székelykör Egyesület ifjúsági társcsoportja. Mintegy 300 gyerek lépett színpadra szombat délután Törökkanizsán a 16. Északbánáti Néptánc találkozón. 16 produkciót láthatott a közönség. Egyebek mellett a magyar, a román, a roma és a szerb kultúrával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A rendezvényt a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület szervezte meg Törökkanizsa központjában. Mozdulj ki, kapcsolódj ki, legyünk együtt mozgásban. Ezzel a hívó mondattal rendezik meg a Velotúrt Palicson a Vermes Lajos napok keretében. Sportbemutatók is lesznek a nap folyamán, sőt a Pannon Rádió élő műsorra jelentkezik a Zenepavilonnál, ahol Kókai Mónika és vendégei beszélgetnek a Fitzónában, de lesz közös mozgás is. 00:30-3 óráig akár önök is élőben követhetik a műsort Palicson, vagy a Pannon Rádióban a 91,5 MHz-en. Újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a magyar-kanizsai lepke otthon. A különleges családi gyűjteményben több lepkefaj, lepkehernyók és sáskák is megtekinthetők. A tulajdonosok idén kibővített, nagyobb területtel készültek, ahol a színpompás lepkék mellett közel 100 féle virág is várja az érdeklődőket. A lepke otthon egész nyáron, az őszi hónapokig fogadja a látogatókat Magyar-Kanizsán. Időjárás.
1: Szabadkán és környékén most 27 fok van. Általában napos és meleg idő lesz ma, Vajdaság szerte 28-30 fokot mérhetünk, holnap viszont felhősebb időre számíthatunk, helyenként zivatarokkal.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
4: Hallgasson bennünket.
5: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
4: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
6: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. 670. adásunkban az év 22. vasárnapján, május 31-én Petronella Angéla névnapján. Szent Petronella napja, akit a hagyomány szerint Szent Péter leányaként tisztelnek, ünnepét már a középkori magyar misekönyvek is számon tartották, a népi kalendáriumban pedig időjósló és terméshozó napként őrizték meg. Muravidéken úgy tartották, ha Petronella napja derűs, jó kender termés várható, már pedig a kender régen szinte minden paraszt háztartásban nélkülözhetetlen volt. Készítettek belőle vásznat, zsineget, kötelet, sőt, gyógyszerként is használták. A mág virágzása is fontos jelző volt a háziasszonyok számára. Ha sok virág nyílt rajta, az bő szalonna termést jósolt, már pedig a szalonna nem csak a tányérban volt fontos, hanem gyógyítószerként is. Égési sérülésekre, sebekre is gyakran használták, mint házi orvosságot. És hogy miköze a szalonnának az időjáráshoz? A népi megfigyelés szerint, ha a kamrában lógó szalonna csöpögni kezd, akkor hamarosan esőre lehet számítani, így lett a szalonna egyfajta házi barométer is. Na, de félretéve a népi regulákat, már is megkezdjük az eddig beérkezett jó kívánságok továbbítását, melyeket ma is 10 óra óta várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni, jóvételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Nikolics Martin és Görsi Dániel, az adásvezető technikus Nagyhegyesi Dávid, nevükben is köszönti hallgatókat a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető jómagam Kis János. Mai listánk első felvételét az Eridánusz együttes adja elő, címe a Füredi Anna Bálon. Az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. Szabadkára Huszár Mónikának és Robertnek házassági évfordulók alkalmából gratulál, és minden jót kíván apu István és anyu Valéria. Horgosra Varga Máriának és családjának jó egészséget kíván Erika és Zoli. Kornélia kérésére is ez a dal szól. Németországba Pavlukai Szilviának jobbulást kíván édesanyja és Antitata Topolyáról. Németországba Paróci Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Csantavérre Julis mamának küldje a nótát unokája Emese. Maghetesre Vert Irmának kellemes zenehallgatást kíván Elvira és István. Pityut is üdvözlik. Bajsára Vaszlavik Máriának születésnapjára szívből gratulál szerető férje István, gyermekei párjukkal, unokáik, a kis dédunoka Zalán, valamint Klári nena. Ásotthalomra a Köztársaság utcába Varga Józsefnének kellemes vasárnap délutánt és további jó egészséget kíván szerető férje József. Aranka kérésére is ez a dal szól. Bácsalmással Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tajföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Bácsszőlősre Szenyéri Józsefné Erzsi néninek nagyon boldog születésnapot, jó egészséget, kellemes vasárnapot kíván sok szeretettel Marika. Ausztriában a legdrágább testvérnek és sógornőnek, Csincsik Anitának névnapja alkalmából sok szeretettel gratulál, sok boldogságot kíván nővére Ildikó és sógorra Jóska Palicsról. A család többi tagjának sok puszit küldenek. Maghetesre Kolter Franciskát köszöntik születésnapja alkalmából gyermekei Anna Mária és László, akik boldog születésnapot és jó egészséget kívánnak neki. Szabadkára Romoda Zsanettnak ballagására gratulálnak szülei, és sikeres további tanulást kívánnak neki. Szabadkára és Maghetesre a családnak szép vasárnap délutánt és jó étvágyat az ebédhez kíván Zsófia, Vivien és Noel. Szerelmének Norbinak küldi a dalt, és szép vasárnapot kíván mindenkinek, Tisza Szent Miklós, Klaudia.

Az Atlantik együttes felvétele következik, az alcíme az Otthon zöld füvén. Kanadában Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topajáról. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének szép vasárnapot, további jó egészséget kívánnak azok, akik őt nagyon szeretik. Lánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Ausztriában a drága egyetlen húgának, Csincsik Anitának nagyon boldog névnapot kíván egyetlen nővére Ildikó Palicsról. A család többi tagjának szép vasárnapot kíván.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Reklámot hallottak.

0: людей насік, що теж кінчат лалити.
1: Egy Csárdás Egyvele következik a Kikindai Betyárok előadásában. Szabadkára Huszár Mónikának és Robertnek házasság évfordulók alkalmából sok boldogságot és minden jót kíván testvére Melinda és sógora Mihály, valamint Timea és Tamás. Kanizsára drága édesanyjának, Varga Erzsébetnek és párjának Józsefnek jó egészséget kíván lánya Erika. A kelebiai lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Bajsára Balaton Dórának és párjának Árpád Fekecsnek eljegyzésük alkalmából gratulál Nena és Sogi Maghetesről. Bátszőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenhallgatást kíván szerető párja Péter. Kumbajára Szerencsés Piroskának kellemes vasárnapot, jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván Marika. Ausztriában Csincsik Anitának, a drága testvérnek, sógornőnek és nagynéninek névnapi alkalmából szívből gratulál nővére Ildikó, sógora Jóska, unokahúga Ramona, unokaöccse Renátó, valamint Mónika és a pici Zoé. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en! Vasárnapi kívánságműsor.
4: Dóri József felvétele van soron, a dal címe Édesanyám kössön kendőt. Bácsszülésre Gyurákovics Máriának, bácsalmásra Berencsi Zoltának és családjának, valamint Katona Jánosnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Ausztráliában Fazekas Gazsinak, Esztikének és családjaiknak kívánnak jó zenehallgatást, szép vasárnapestet és kellemesen eltöltött boldog új hetet, igaz testvéri szeretettel, Janni és Viki Svédországból.

Kókai Bálint felvétele következik, a dal címe Zöld szemek. Édesanyjának, Csizmadi Erzsébetnek és Anti bácsinak Topolyára küldi szerető lánya Pavlukovics Szilvia Németországból. Kulára, a drága tesójuknak, Fajsz Évának és családjának a viszontlátás örömére küldik a dalt nővére Inci és öccse Misi. Slezák Zoltánnak boldog születésnapot és jó egészséget kíván Edith, Anna néni és Mari. Csantavére, Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja Erzsi és Anti bácsi Topolyáról. Gulyás Icut kérésére is ez a dal szól. Ausztriában Csincsik Atinának a közelgő névnapi alkalmából gratulál édesanyja Ibolya és édesapja István. Bajsára Vaszlavik Máriának boldog szülinapot kíván szerető férje István.

Komár László felvétele van soron, a dal címe Egy perc az élet. Nelly kérésére szól a dal. Topolyára Blazsek Sándornak, a legjobb szomszédnak születésnapján ezzel a dallal még számtalan boldog éveket kíván Vali és Jóska, Felikének szép vasárnapot kívánnak. Kanizsáról Rozália kérte ezt a dalt. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavérre Pavlukovics Rózsának ezzel a szép dallal kedveskednek, és szép hétvégét és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái.

Egy csárdáscsokor következik a Fehér Rúzsa zenekar előadásában. Szabadkára, Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Róbert és családja Németországból. A kedves nénájának, Matildkának és fiának Róbertnak kellemes vasárnap délutánt kíván Róbert és családja Németországból. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

Halász Judit felvétele következik, a dal címe Boldog születésnapot. Bajsára Vaszlavik Máriának nagyon boldog születésnapot kíván szerető férje István. Topolyára Blazsek Sándornak születésnapjára gratulálnak, és még hosszú boldog éveket kívánnak szomszédai Vali és Jóska. Terikének szép vasárnapot kívánnak. Slezák Zoltánnak boldog születésnapot és jó egészséget kíván Edit, Anna néni és Mari. Németországban Paróci Janiknak boldog születésnapot és még számtalan boldog éveket kíván Nagyi Németországból. Boldog 79. születésnapot kívánnak Dédikének Bajára, dédunokája Renáta, unokája Stella Bajáról és unokavája Sándor Mosonmagyaruvárról. Ludasra István Izidornak boldog szülinapot kíván mama. Ludasra István Izidornak boldog szülinapot kíván anyu és Dávid. Boldog 18. születésnapot kívánnak Boldizsárnak Bajára. A szülőknek pihentető szép vasárnapot Márkó, Andi, Mami és Milán. Röszkére Szalma Mónikának születésnapi alkalmából szeretettel küldik ezt a dalt, akik őt nagyon szeretik, édesanyja Zsuzsika, lánya Niki és a család többi tagja. A rádió kis csapatának szép vasárnapot kívánnak. Köszönjük. Küldi Edvardnak Újfaluba a Raffai család Csantavérről. Gabinak a svájci Staldenbe sok szeretettel küldik, erőben, egészségben, boldogságban teljes hosszú életet kíván a szülinapja alkalmából. Viktória, mama és papa. Salgótarjánban Andrásnak közelgő születésnapi alkalmából sok szeretettel küldik, erőben, egészségben, boldogságban teljes hosszú életet kívánva Margit és Andris. Salgótarjánban Andrásnak születésnapi alkalmából erőben, egészségben, boldogságban teljes hosszú életet kívánnak mama és papa. Pacsérra Berta Leventének születésnapjára gratulál szerető családja.

A Bojtorján együttes felvétele következik, a dal címe Honvágy. Ausztriába legdrágább Csincsik Anitának nagyon boldog névnapot kíván Ramona. Ausztriában Janko Robertnak kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Nennája Veronika és családja Németországból. Édesanyjának Csizmadi Erzsébetnek Topolyára és Antibácsinak küldi Pavlukovics Szilvia sok szeretettel Németországból.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán, elítélték a tettet mind az anyaországi, mind a vajdossági magyar közszereplők. Ma is folytatódik a Folk Music Fest Palicson, és a Vármes Lajos napoknak is vannak még programjai. Megtartották Zentán a Kálmány Lajos népmese és mesemondó versenyt. Topolya színeiben Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nyerte meg a 14. vajdossági vágtát, és a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligájának győztese. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászló égetés Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, aki erről szombat este tett közzé posztot a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdossági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért is kell felszólalniuk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdossági magyar diákokkal. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. Mint ismeretes, magyar zászlót égetett két diák pénteken Szabadka belvárosában, miután elvették azt egy másik ballagótól. A zászló égetés miatt a két diák ellen feljelentést tett a Szabadkai Iván Szárit Műszaki Iskola. A napvilágot látott információk szerint az elkövetők nem szerb nemzetiségűek. Korábban már reagáltak az ügyre a vajdasági magyar politikai és civil szereplők. Elítélte a tettet dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Újrakezdés, valamint Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A politikai szereplők és szervezetek egyaránt arra szólítottak fel, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki az esetet. Elstartol tegnap a 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál Palicson. A rendezvény egyik kiemelt küldetése a feltörekvő együttesek támogatása, ezért a nyitónapon fiatal vajdasági zenekarok léptek színpadra. A Folk Music Fest népzenei fesztivál idén is elhozta Palicsra a Vajdaság és a Kárpát-medence legismertebb folkzenei előadóit. A szervezők nem csak koncertekkel készültek, hanem gazdag szabadtéri programkínálattal is. Kirakodóvásár, borászatok és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál sikeréhez a különleges helyszín is hozzájárul, amely évről évre emeli a rendezvény színvonalát. Juhász Gábor, fesztiváligazgató.
2: Ez a Palics, ez egy csoda. Itt ezek az épületek, ez a tópart, ez a park. Tehát ez mind olyan dolog, ami tényleg a Kárpát-medencében nagyon kevés ilyen szép fesztivál helyszín van. Én azért is ragaszkodok ehhez a helyszínhez.
1: A koncertsorozatot fiatal előadók nyitották meg. A Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar mutatkozott be a közönségnek. Sasznyi Imre, a Súlyom zenekar vezetője szerint a fiatalok rendkívül intenzíven élik meg és ápolják hagyományaikat.
3: Most jutottunk el oda, hogy felveszünk egy lemezt, ez lesz az első lemezük, úgyhogy ez mindenféleképpen egy mérföldkő a számukra, tehát meghatározó tagjai lesznek így a táncszáz mozgalomnak, és nagyon jó ezt így látni, ahogy ez kezd kibontakozódni.
1: Az est fő fellépője a magyar népzene kortárs és lendületes megszólaltatója, a Magyar Banda volt. Ma a fesztivál második napján a koncertek mellett táncház, kirakodóvásár, gasztrosarok és borutca is várja az érdeklődőket. A vajdasági magyar népmesemondás legjobbjai találkoztak Zentán. Több mint 100 fiatal és felnőtt mesemondó, valamint több száz képzőművészeti alkotás érkezett a 31. Kálmány Lajos népmese és mesemondó versenyre. Az idei rendezvényen Raffai Judit néprajzkutatóra is emlékeztek, aki hosszú éveken át segítette a verseny munkáját. A hagyományőrző eseményen nem csak a mesék, hanem a közösségépítés is főszerepet kapott. Horváth Kátai Orhidea és Rúzsa Edina riportja.
4: A vajdasági magyar közösség egyik legjelentősebb ifjúsági rendezvényének számít a Kálmány Lajos népmese és mesemondó verseny. A megmérettetés célja az élőszavas mesemondás hagyományának megőrzése, valamint a népmese iránti szeretet továbbadása a fiatalabb generációknak. A versenyre Vajdaság számos településéről érkeztek résztvevők, akik korosztályonként mutatják be kedvenc történeteiket. Sztipáncsevics Dániel hajdújárásról.
5: Az Ördög című mesét, és azért választottam, mert szeretem a tréfás meséket.
6: Mióta foglalkozol mesemondással?
5: Körülbelül 3-4 éve.
6: Mindig mész versenyekre is, mint a mai?
5: Igen.
4: A verseny különlegessége, hogy a mesemondók nem betanult szöveget adnak elő, hanem saját előadásmódjukkal keltik életre a népmeséket. Az idei megmérettetésen az első osztályosoktól egészen a felnőtt korosztályig bizonyíthatják tehetségüket a résztvevők. Az elődöntőkben mintegy 120-an szerepeltek, közülük 55-en jutottak a döntőbe. Barát Hajnal Anna szervező.
0: A rendezvényünk fontossága az élőszavas mesemondás éltetése, a vajdasági népmesekincs megőrzése, és természetesen a találkozás öröme. Hiszen úgy gondolom, hogy akik ide eljönnek, visszatérnek ide hozzánk, hiszen megérzik annak az érzését, hogy milyen fontos az, hogy éltessük a hagyományainkat, hogy itt egy olyan közösséget és kultúrát emeljünk és építsünk, ami talán vajdaságban egyedülálló.
4: A rendezvény keretében a képzőművészeti verseny eredményeit is kihirdették. A pályázók feladata az volt, hogy két népmesét jelenítsenek meg saját alkotásaikban. A szervezők idén külön figyelmet szenteltek Raffai Judit néprajzkutató emlékének is, aki hosszú éveken át segítette zsűritagként a versenyt, tavaly azonban elhunyt. Emléke előtt tisztelegve díjat neveztek el róla, amelyet a kiemelkedő pedagógusi munkát végző szakember vehet át. Perpauer Attila, a Zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
7: 37. alkalommal szervezzük meg a Kálmános népmese és mesemondó versenyt a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ. Vajdaság egész területéről jöttek, Hertelendi falváról, Szabadkáról, Óbecséről, és természetesen helyszínről, Zentáról is több mint 110 gyerek jelentkezett a mesemondásra. Párhuzamosan zajlott vele a képzőművészeti versenyünk is, ott is több mint 200 alkotás érkezett be.
4: A szervezők szerint a Kálmány Lajos népmese és mesemondó verseny 3 évtized alatt a vajdasági magyar kulturális élet meghatározó eseményévé vált. A rendezvény nem csak a népmesekincs megőrzését szolgálja, hanem találkozási lehetőséget is teremt a mesemondók, pedagógusok és alkotók számára, erősítve ezzel a közösségi összetartozást és a hagyományok továbbélését.
1: Sport. Topolya színeiben Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nyerte meg a 14. vajdasági vágtát. A győzelemnek köszönhetően Topolya képviselője bejutott a szilvásváradi nemzeti vágta döntőjébe. A verseny további indulói Temerinből Pasalia Kira, Déva Szándék nevű lovával, Adorjánról, Tóbiás Zsuzsanna Vajknyergében, valamint Bács Feketehegyről, Koncz Dorottya Hűség nevű lovával szintén sikeresen kvalifikálta magát. Így mind a 4 versenyző ott lesz a Szilvásváradi Nemzeti Vágtán. Kisutcai Miklós a vajdasági vágta győztese.
8: Nagyon izgultam a döntő előtt, mivel tudtam, hogy Vajka nemzeti vágta nyerő, és hogy kemény ellenfél lesz, és ugyanúgy csapattársamból Koncz Dorottya, Hűség nevű lovával. Hát ő is tudtam, hogy erős lesz, úgyhogy ez a döntő ez nagyon szoros volt, nagyon izgultam. Kicsit nekem könnyebb előfutamon volt, ami igaz, és hát így tudtam egy kicsit spórolni, őnekik mindkettőknek keményebb előfutamuk volt, és hát így szerintem ez is egy picit belesegített a mai győzelembe.
1: Orom lett a Kishuszár vágta győztese a vajdasági vágtán. Vajda Anna és B.T. Coco Chanel nevű lova bizonyult a leggyorsabbnak, és magabiztos teljesítményével megnyerte a futamot. Győzelmének köszönhetően kivívta a részvételi jogát az idei szilvásváradi nemzeti vágtán, ahol vajdaságot képviselheti.
9: Mi nemrég kezdtünk együtt dolgozni, de annyi idő alatt szerintem nagyon jól össze tudtunk szokni. Bár igaz, hogy keveset tudtunk ugye együtt tölteni időket és együtt lovagolni, de annyi idő alatt nagyon összebarátkoztunk, és én is próbálkoztam, és hogy látszik a ló is.
1: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében Kai Havertz góljával a londoni csapat került előnybe. A második félidő derekán pedig az aranylabdás Dembélé büntetőből egyenlített. A folytatásban és a hosszabbításban azután nem esett több gól, így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját vesztette el a legrangosabb európai kupasorozatban. A felhűtlen ünneplést gyújtogatások, kirakat betörések és a rendőrséggel való összecsapások árnyékolták be. Csatatérré változtak a párizsi utcák a PSG bajnokok ligája győzelme után. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaország szerte, miután a Paris Saint-Germain drámai büntető párbajban legyőzte az Arsenalt a budapesti BL döntőben. A zavargásokban több rendfenntartó is megsérült. És végül, mozdulj ki, kapcsolódj ki, legyünk együtt mozgásban. Ezzel a hívó mondattal rendezik meg a Velatúrt Palicson, a Vermes Lajos napok keretében. Sportbemutatók is lesznek a nap folyamán, sőt, a Pannon Rádió élő műsora jelentkezik a Zene Pavilonnál, ahol Kókai Mónika és vendégei beszélgetnek a Fitzónában, de lesz közös mozgás is. 00:30-3 óráig akár önök is élőben követhetik a műsort Palicson, vagy a Pannon Rádió jobban a 91,5 MHz-en. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Fennállásának 240. évfordulóját ünnepli Bács Kossuth falva. 80 éves a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület és Észak-Bánáti Néptánc találkozó volt Török Kanizsán. Jönnek a részletek. Gazdag többnapos programmal ünnepli fennállásának 240. évfordulóját Bács Kossuth falva. Az ünnepi eseménysorozat már pénteken elkezdődött, szombaton egész nap változatos programokkal készültek az érdeklődőknek, vasárnap pedig horgászversenyt tartanak. Balogh Sára riportja.
10: A település évfordulója mellett megünnepelték azt is, hogy 240 éves a helyi református egyház és az iskola. 130 éves a Kossuth szobor, 150 éves az önkéntes tűzoltó egyesület, 80 éves az otthon szociális intézmény. 125 évvel ezelőtt halt meg Pap Dániel író, aki Bács Kossuth falván született. 180 évvel ezelőtt született meg idős Kovács Gyula kántor tanító. 100 éves a faluban az áramszolgáltatás, 70 éve volt az 56-os forradalom, és 50 évvel ezelőtt alakult meg a Monográfia Helytörténeti Egyesület. Pap László, Bács Kossuth falva helyi közösség tanácselnöke.
11: Bács Kossuth falva, vagy Ómorovica, 1786-ban alakult meg, akkor 334 család kelt útra a nagykunságról. Amint említettem már, Karca, Kumodars és Jászkiséről megalakították Ómorovica falvát, itt földet kaptak, és házépítéshez valamennyi magot, és élelmezésükre is magot, és ők 3 éves adómentességet is. Ekkor kezdődött meg itt az élet.
10: Bács Kossuth falvának több testvértelepülése is van. Karcag, Kunmadaras, Jászkísér és Mélykút. A városok képviselőivel megállapodás megerősítéséről szóló dokumentumokat írtak alá. Balogh Marianna, Kunmadaras nagyközség polgármestere.
12: Bács Kossuth falva és Kunmadaras település lakói nagyon sok éve nagyon jó kapcsolatot ápolnak, és gyakorlatilag nálunk Kunmadarason körülbelül egy hónapja mi már megemlékeztünk Bács Kossuth falva fennállásának 240. évfordulójáról, hiszen Kunmadarasról is számos család itt talált menedéket és itt létesített otthont a jobb boldogulás reményében. Úgyhogy április végén településük egy küldöttségét fogadtuk, és egy 3 napos programsorozatot építettünk erre az évfordulóra.
10: Mindeközben családi sütögetés zajlott a Kossuth Parkban. Kicsik és nagyok is megtalálták elfoglaltságukat. Míg készült az ebéd, a gyerekek a játszótéren szórakoztak. Dávid Kornélia, a Bács Kossuth falvi Iris virágkedvelők és környezetvédő egyesületének elnöke.
13: Nagyon nagy örömünkre idén megszervezték a falu vezetősége ezt a grillpartit. Családi grillparti a neve neki, hát mi nekünk ez a 14 éve működő szervezet a családunknak tekinthető, mert mi úgy működünk már együtt így, mint egy nagy család. És hát mi 12-en neveztünk be, a szokásos, vagyis hát amit kaptunk, azt fogjuk megsötni, kiegészítve néhány zöldségfélével, krumplival, hagymával.
10: A falunap alkalmából kiosztották a faluplakett díjat és a faludíjat is. Faluplakett díjban részesült Frank Szabolcs tekéző, Kósa Jenő sakkozó és Dávid Kornélia, az Iris virágkedvelők és környezetvédők egyesületének elnöke. A faludíjat a Református Egyház, a Katolikus Egyház és az iskola kapta. Ezzel nem ért véget a falunapi ünnepség sorozat. Este 9-től az Abba Tribute Show ad élő koncertet, később pedig DJ Allen szórakoztatja majd a közönséget.
1: 80 éves fennállását ünnepli a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A jelentős jubileumot az egyesület felújított székházában gazdag kézimunka és retrospektív fotókiállítás, valamint anyaországi és itthoni vendégek, barátok jelenléte tette emlékezetessé. Lőcsei Ilona és Rózsa Krisztina riportja.
14: A kiállítások megnyitója után ünnepi műsor kezdődött, amelyen elhangzottak a köszöntő beszédek, majd a helyi műkedvelők programja mellett az anyaországi Majosi Székely Dalárda tagjai is bemutatkoztak Pap Domonkos vezetésével. Külön meglepetés volt a helyiekkel közösen előadott Kis Samu művészeti vezető által megválasztott énekcsokor.
15: Egy hónapja, másik hónapja megbeszéltük, hogy neki ez a terve, kérése, vágya, szinte itt találkoztak a vágyak, hogy akkor közösen énekeljünk elő, elküldte neki, hogy mi az, amit szeretnének közösen. Nem volt nehéz megtanulni, aldunai-bukovina énekek, dallamok nagyon ismerősek, kicsit a szöveget kell tanulni, mi az, amit szeretnének közösen. Nem volt nehéz.

0: utakat.
1: Azóta járunk össze ünnepek alkalmával, legyen ez bukovinai találkozások, vagy az Egyesületnek az ünnepei, tehát egy régi kapcsolat. Éppen a képeket is böngésztük, amikor jöttünk erre az eseményre, és akkor döbbentünk rá, hogy milyen múltunk van már így együtt, illetve mennyi eseményen együtt voltunk.
0: A Pancsovai Egyesület 80 éves múltját egy retrospektív fotókiállítással próbálták visszatükrözni, de így is ez csak egy töredéke a megvalósított rendezvényeknek és megélt élményeknek. Ranc Károly, a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke.
2: Aranyat ér biztos, mert az egész életünk, a 80 éves életünk most rajta van az első napoktól, az első háztól, az első valamilyen munkálatoktól, amelyek élnek a mamai nap is, mert mi is félig meddig építkezünk még mindig, hogy befejezzünk azt a színvonalos épületet, amit kívánnánk.
0: A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 1946-ban Magyar Kultúrkör néven alakult meg. Ehhez akkor erő kellett, merészség, talpraállás, összefogás. Emelte ki Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
3: Fújhat minket szerte széllyel a szél, még itt a Délbánátban sem, és hát ebből kell nekünk mindannyiunknak példát meríteni, hiszen egy-egy kis közösség összetartozása az nem egyértelmű, és a tömbben, ahol azért több minden is lehetséges, és több felé ágazódik a magyar világocska, ott azért jobban, meg kell tanulni jobban becsülni, és mind jobban összetartani a szálakat. Mikor az ember idejön, akkor talán erről is mindig tanulságot visz haza magával, bölcsességet, de elsősorban azt a szeretetet, amelyel erre az ünnepre készült ez a közösség.
0: Az ünnepség a szerbiai emberi és kisebbségi jogokért és társadalmi párbeszédért felelős minisztériuma, Pancsova város és a magyarországi Csóri Sándor alaptámogatásával valósult meg.
4: Mintegy 300 gyerek lépett színpadra szombat délután Török Kanizsán a 16. Északbánáti Néptánc találkozón. Egyebek mellett a magyar, a román, a roma és a szerb kultúrával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A rendezvényt a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület szervezte. Fejős Ornella és Rózsa Krisztina riportja.
0: Török Kanizsa központjában 16 produkciót láthatott a közönség. Az Észak-Bánáti Néptánc találkozó a település egyik legnagyobb és legmeghatározóbb rendezvénye. Szemerédi Lúcia és Gergely Csókáról.
5: Szépet táncolunk, nagyon szépet. Én meg azért, mert bírunk ilyen magyar zenéket énekülni.
6: Mennyire nehéz a fiúknak a tánc? Elmeséled nekünk, mi a legnehezebb benne?
5: Ez az ugrás, ez a legnehezebb.
0: A rendezvény több nemzetiségű, ezért nem csak a magyar kultúrcsoportok léptek fel, hanem a szerbek és a romák is, valamint Romániából is érkeztek fellépők. Danku Kinga a romániai Puszta Keresztúr Buzavirág csoportjának koreográfusa.
7: Nekünk jólét, tényleg sok gyerekük vannak, ők is bírnak barátkozni a többiekkel, vannak új táncok, új lépések. Nagyon jó érezzük itt magunkat.
0: A rendezvényre nagy szükség van a török-kanizsai közösségnek, ahol nyelvek és kultúrák találkoznak és keverednek egymással. A török-kanizsai önkormányzat minden évben támogatja a néptánc találkozó megszervezését. Orosz Urbán Csilla, a török-kanizsai önkormányzat tanácstagja.
8: Több, mint pusztán anyagi segítség, ez elismerése annak a munkának, amit a 35 éves Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület, az ottani tagok, az elkötelezett önkéntesek, a szülők hozzátesznek a török-kanizsai művelődési élet szebbétételéhez.
0: A szervező, a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület 2009-ben álmodta meg a rendezvényt, amely évről évre egyre nagyobbá válik, és olyan értékekről szól, amelyek összekötik a nemzeteket. Mihók Tünde, a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület elnöke.
9: Ez valamikor is azért indult el, hogy összeszedjük itt a környezetünkben lévő egyesületeket, a tarkaságunkat megmutassuk, mert ugye az is az egésznek a lényege, hogy a néptánc keretein belül összehozzuk a több nemzetiséget. Úgyhogy ez ezzel a céllal indult, és szerintem mindig is az lesz neki a mozgatója.
0: A fellépések mellett gazdag kirakodóvásár, este pedig utcabál várta a kilátogatókat.
4: A pontos idő 12.

0: 7 óra 22 perc, híradót hallottak.
1: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 28 fokot mérünk. Általában napos és meleg idő lesz a folytatásban, és Vajdaság szerte 28-30 fokot mérhetünk. Holnap viszont felhősebb időre számíthatunk, helyenként zivatarokkal.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
6: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
7: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
8: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
9: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
8: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
7: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
11: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
10: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
2: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
15: Keresztes Ildikó előadásában következik a Boldogság, gyere haza című zeneszám. Csincsik Anitának, a drága lányuknak névnapi alkalmából gratulál édesanyja Ibolya és édesapja István. Horgosra Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának szép napot kíván a Varga család. Mátszülősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Szabadkára Romoda Zsanettnak ballagására gratulálnak szülei, testvérei, családjaikkal.

Egy operett részlet következik a Csárdás királynőből. A részlet címe A lányok, angyalok. Maketesre Kolter Franciskának nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván szerető férje Róbert.

Egyvel a következik Inci előadásában. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván ezzel a dallal Gulyás Icu Pacsérról. Köszönjük. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap és jó egészséget kíván lánya Izabella és veje János. Bácsülősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

Araszki László felvétele következik, az alcíme Azzurro. Piroska kérésére szól ez a dal. Moholra Szabó Ákosnak ballagás alkalmából és kitűnő bizonyítványához gratulál Tata és Mama Nyegosevóból. Szüleinek szép délutánt kívánnak!

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Egy rajzfilm sláger következik, méghozzá részlet az Aladdinból, címe Egy új élmény. Előadják Berezki Zoltán és Szinetár Dóra. Ausztriában Berta Viktóriának, a kishercegnőnek a modern tánc fellépés alkalmából gratulál Júlia és Zlatko. Ezzel a dallal kíván Irma barátnőjének és párjának jó zenehallgatást, kellemes vasárnap délután, puszival, Katica.

A Tangó egyvelek következik Záraj Márta és Vámosi János előadásában. Kornélia kérésére szól ez a dal. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kívánt fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászlóégetést Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, aki erről szombat este tett közzé posztot a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért is kell felszólalniuk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. Mint ismeretes, magyar zászlót égetett két diák pénteken Szabadka belvárosában, miután elvették azt egy másik ballagútól. A zászló égetés miatt a két diák ellen feljelentést tett a Szabadkai Iván Szárit műszaki iskola. A napvilágot látott információk szerint az elkövetők nem szerb nemzetiségűek. Elstartolt a 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál Palicson. A rendezvény egyik kiemelt küldetése a feltörekvő együttesek támogatása, ezért a nyitónapon fiatal vajdasági zenekarok léptek színpadra, mint amilyen a Zentai Rózsafa és a Magyarkanizsai Sulyom zenekar. Az est fő fellépője, a magyar népzene kortárs és lendületes megszólaltatója a Magyar Banda volt. Ma is érdemes Palicsra látogatni, mert a fesztivál második napján a koncertek mellett táncház, kirakodóvásár, gasztrosarok és borutca is várja az érdeklődőket. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktor Fesztivál, ugyanis idén 222 traktorral neveztek be a résztvevők. Az esemény 18. alkalommal szervezték meg. Vajdaság egész területéről érkeztek traktorosok és érdeklődők. A legbátrabb traktoristák különféle versenyszámokban indulhatnak, gyorsasági és erőversenyeket is szerveznek. Az egész napos rendezvényen tűzoltó bemutatóval, számos gyerekprogrammal, kirakodóvásárral és koncertekkel várják az odalátogatókat. Csillagos tavaszi égbolt alatt gyűltek össze az érdeklődők a Szabadkai Zsinagóga parkjában, ahol második alkalommal szervezték meg a szabadtéri filmvetítést. Az esemény ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlott, sokan családtagjaikkal és barátaikkal érkeztek, hogy együtt élvezzék a programot. A közönség a magyar filmtörténet egyik legismertebb alkotását, a Hippolita lakály című 1931-es fekete-fehér magyar vígjátékot tekinthette meg szerb felirattal.
9: Sport.
8: Első alkalommal rendeztek Zentán félmaratont, amelyre több mint 530-an neveztek be. A résztvevők 5, 10 vagy 21 kilométeres táv teljesítésére vállalkozhattak. A sportesemény szinte az egész várost megmozgatta, hiszen a kijelölt útvonal a település több ismert pontján haladt át. A futók a városközpont mellett elhaladtak a Jézus Szíve templomnál, a Vásártérnél, valamint a Tiszaparton is. A szervezők a versenyzők mellett a családokra és a szurkolókra is gondolt. A program részeként gyermekfutamot is rendeztek, a legkisebbeket pedig délelőtt játékos foglalkozások és szórakoztató programokra várták. A rendezvényhez főzőverseny is kapcsolódott, ahol üstökben rotyogott a bab, így a sport, a gasztronómia és a közösségi élmény egyaránt helyet kaptak a programban.
9: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a folytatásban is általában napos idő lesz, holnap viszont felhűsebb égboltra számíthatunk, helyenként zivatarok is lesznek.

0: az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
1: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
2: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Piros Pipas együttes következik, a dal címe Házunk előtt vén diófa. Németországban Paróci Janiknak születésnapi alkalmából gratulál és még sok boldogságot kíván Piroska és Béla Szabadkáról. A család többi tagjainak szép napot kívánnak. Szabadkára Braskó Rózsának mielőbbi gyógyulást kíván barátnője Veronika. Veronka kérésére szól a dal. Csantavére Bíró Magdolnának középiskolai ballagás alkalmából gratulál és sok sikert kívánt keresztapja Laci. Aranka kérésére szól a dal. István Izidornak Supjákra születésnapi alkalmából küldje a nótát Edward, Laura, Igor, Ilonka és a mama Csantavérről. Topolyára Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.

0: vissza egy tégyed egykor, a szent oltár elébe. Engem pedig leteznek a sütény sírfelekére. Ha majd vissza egy tégyed egykor, a szent oltár elébe. Engem pedig leteznek a sütény sírfelekére.
1: Időközben csere történt a keverőpultnál, Nagyhegyesi Dávidot Váradi Valentin váltotta le, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. A Napóleon Boulevard nevű együttes felvétele következik, címe Legyetek jók, ha tudtok. Unokáinak, Petrának, Noelnak és Mírának nagyon boldog gyermeknapot, és szép vidám gyermekkort kíván Rózsa mama Sanyi bácsival.

Egy-egy vele következik a Bánanti fiúk előadásában. A kelebiai supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapi napot kíván Antal és Erzsébet. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap és jó szórakozást kíván Pista. Bácsőlősre Paska Istvánnénak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Jóci és Évi. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: Ajánlót hallottak.
4: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.

Egy-egyvel következik az Aranyeső együttes előadásában. Angliában Nagy Simonettának nagyon szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván szeretettel, és nagyon várja a találkozást valaki.

Pataki Attila felvétele következik, a dal címe Édesanyám, te jó asszony. Drága édesanyjának, Máriának sok szeretettel küldi ezt a dalt lánya, Kornélia.

Da mere ne mă zăneam de cina Da, de cina, alo, mă tări, ti la mă hop De cina, ioi, de cina, cina, cina, de cina Da, alo, mă tări, ti la mă hop Három deci kömény magjaj, de látsz legény, vagy engem szeresne anyád, én csokolom meg a szád, de három deci, de kömény magjaj, de látsz legény, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de látsz, de lát

A Bergendi együttes felvétele következik, a dal címe Iskolatáska. Moholra Szabó Ákosnak ballagás alkalmából és kitűnő bizonyítványához gratulál tata és mama Nyegosevóból.

Zambó Jimmy felvétele következik, címe Egyszer megjavulok én. Németországba Pavlukovics Gábornak és családjának kellemes vasárnapot kíván anyósa Erzsi és Anti bácsi. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Németországba Paróci Janiknak boldog születésnapot és jó egészséget kívánnak szerető szülei Németországból.

A sógorok felvétele következik, címe Ne sírj, anyám. Édesanyjának, Csizmadja Erzsébetnek Topolyára küldi szerető lánya Pavlukai Szilvia Németországból, aki őt nagyon szereti. Németországba Paróci Janiknak a születésnapi alkalmából szívből gratulálnak, nagynénje és a család többi tagja, a szüleinek és a nagyjának szép délutánt kívánnak.

Egy egyvelek következik a Dinasztia Együttes előadásában. Csantavére Bíró Magdolnának középiskolai ballagására gratulál, és jó egészséget kíván Bíró mama. Határon innen és túl minden kedves ismerősnek, rokonnak, barátnak áldott Szent Háromság vasárnapot kívánnak Szerencsés Gábor és Piroska. Bátszülősre Neszvecskó Józsefnek és szerető családjának szép vasárnapot és jó pihenést, kellemes zenehallgatást kíván Mari. Kunba jár a Kőhegyiné Margitkának jó egészséget, szép vasárnapot kíván Irén. Szabadkán Slezák Zoltánnak kissé megkésve nagyon boldog szülnapot kíván Edit, Anna néni és Mari. A család többi tagját is köszöntik.

0: kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Műsoridőnknek ebben az órájában még egy felvételt tudunk meghallgatni, méghozzá Csisszár István zeneszámát. A dal címe Józanságra nagy bennem az akarat. Az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Szabadkára Slezák Zoltán szülinapi alkalmából köszönti kissé megkésve Edith, Mari és Anna néni, a család többi tagját is üdvözlik. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és jó szórakozást kíván barátja Pista. Szabadkán a drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, jó zenehallgatást, további jó egészséget kíván fia Robert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nász asszonyt is üdvözli. Moravicára Nagy Józsefnek gratulálnak szerető családja és a barátok. Sok sikert kívánnak neki az életben.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászló égetés Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Facebook posztjában. A tárca vezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. Mint ismeretes, magyar zászlót égetett két diák pénteken Szabadka belvárosában, miután elvették azt egy másik ballagótól. A zászló égetés miatt a két diák ellen feljelentést tett a Szabadkai Iván Szárics Műszaki Iskola. A napvilágot látott információk szerint az elkövetők nem szerb nemzetiségűek. 500 hátrányos helyzetű gyermeket látnak vendégül. Budapesten a Karmelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban a gyermeknap alkalmából. Magyar Péter elmondta, hogy a meghívottak a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű kárpátaljai családokból érkeznek, sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción estek át. A magyar miniszterelnök bejegyzése szerint a gyerekek kreatív és zenei programokon, báb előadásokon, kiállítás, arcfestésen és rajzversenyen vehetnek részt. A program keretében körbevezetik őket a Karmelitában, ahol múzeum pedagógusok tartanak ismertetőt az épületről, majd orgona bemutató és népzenei program következik. A gyerekek több turnusban érkeznek, és minden csoport programja közös ebéddel zárul. Ünnepi akadémiával emlékeztek meg Belgrádban a szerb belügyminisztérium és a rendőrség napjáról. A szerb palotában megtartott rendezvényen Alekszandar Vučić államfő és Ivica Dačić belügyminiszter is méltatta a rendőrök munkáját. A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a rendőrség az állam egyik legfontosabb pillére, tagjai pedig nap mint nap a polgárok biztonságáért dolgoznak. A megemlékezés mellett az érdeklődők közelebbről is megismerhették a rendőrség felszerelését és speciális egységeit. Jónás Gabriella színművésznőre emlékeztek tegnap a Szabadkai Népszínház báltermében. A kommemoráción a kulturális élet képviselői, családtagok, kollégák, barátok közösen adóztak a színésznő emléke előtt. Jónás Gabriella életének 73. évében hosszantartó betegség után hunyt el, gazdag művészi pályát és maradandó szellemi örökséget hagyva maga után. A kegyeleti megemlékezésen Kovács Nemes Andor, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művészeti vezetője, Táborosi Margaréta színész, rendező és egyetemi tanár, valamint Lengyel Gábor zeneszerző búcsúzott el Jónás Gabriellától a jelenlévőkhöz szólva. Elhangzott egy versfelvétel is, amelyen Jónás Gabriellát hallhatták. A Magyar Szó beszámolója szerint ez különösen megható pillanata volt az eseménynek, hiszen a művésznő hangja még egyszer betöltötte a termet, emlékeztetve mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy művészete tovább él az emlékezetben. A mozgás öröméről, a közös sportolásról és a természetről szól a Velatúr Palicson. A kerékpár és gyalogtúrát második alkalommal rendezték meg idén, amellyel Vermes Lajos emléke előtt tisztelegtek. A rendezvényre Vajdaság több településéről, Belgrádból és Magyarországról is érkeztek résztvevők. A szervezők célja az aktív életmód népszerűsítése és a közösségépítés volt. Az eseményen 400-500 sportkedvelő vett részt, a családokat pedig külön programokkal várták. A gyalogtúra résztvevői a Palicsi tó és környékének természeti értékeiről is többet megtudhattak.
2: Időjárás.
3: Huszonnyolc fok van jelenleg Szabadkán és Palicson, a folytatásban is napos és meleg idő lesz, holnap viszont felhűsebb időre számíthatunk, és helyenként zivatarok is lehetnek.

0: Aktuális.
1: Érdekes. Hallgasson bennünket
0: a Régió Rádió hullámain is.
2: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Az EHO együttes felvétele következik, a dal címe Gondolsz-e majd rám. Szabadkára Danyi Erzsébetnek küldő dalt az, aki őt nagyon szereti, Hegedűs Tibor.

A Tresnyi Máci Ászok felvétele következik, ha a dal címe Szerelemből sosem elég. Horváth Izabellának és Papp Szabolcsnak esküvők alkalmából gratulál Horváth Tata Moholról. Szabadkára Búzás Zsuzsannának és édesanyjának kellemes szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Veronika és családja Németországból. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Köszönjük!

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.

Mari Zsuzsi felvétele következik, a dal címe Mama. Melyik útra a kedves maminak szeretettel kíván szép vasárnapot, és millió puszit és ölelést is küld, öcsi.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
7: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
7: a 024 222 638-as számon.
6: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjárató 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjárató, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
7: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
6: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
7: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
6: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
7: 222 638-as számon.
6: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
9: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Szandi felvétele következik, a dal címe Vár rád, egy igazítás. Kumbajára Derva Derics Jennifernek boldog születésnapot és jó egészséget kíván bácsalmásról Gizinena és Ádám. Németországban unokájának Paróci Janiknak boldog születésnapot és minden jót kíván Nagyia Németországból.

Csárdás Csokor következik a Magyar Rózsa előadásában. Móra halomra Szabó Angélának névnapi alkalmából szeretettel köszönti a család minden tagja.

A Gyöngyhalász együttes felvétele következik, címe Este későn, reggel korán. Braskó Rózsának nagyon jó egészséget kíván barátja Antal. Bátyszülőste Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kíván bácsalmásról Gizé és Ádám. Makhetesre Irmának és párjának Istvánnak, Ellának és Anitának szép hétvégét kíván, és minden jót barátnőjük Marika, aki nagyon szereti őket. A kis csapatnak jó munkát. Köszönjük!

Egy csárdáscsokor következik a dorosztói veteránok előadásában. Szabadkára Varga Józsefnek és családjának kellemes vasárnap kíván Elvira. Szabadkára Sinkovics Veronkának szép vasárnap kíván barátnője Rózsa. Margit néni kérésére ez a dal szól. Bátszülőste Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap és jó zenehallgatást kíván Jóci és Évi. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, jó zenehallgatást, további jó egészséget kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözli. Magyarországon fiának Zsoltnak, Mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Mélykultra Tóth Mihálynak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető felesége. Kellemes pihenést kívánok Orcsics Katicának, Marikának és Ellának, üdvözlettel a Vert és a Raus család. A stábnak szép napot. Köszönjük!

0: Minden kislány egyenest a harmadnapos forró hideg kivelje. Olyan huncut kence fizét keverje, aki ránéz tényleg zenni sem elje. Minden kislány egyenest a harmadnapos forró hideg kivelje. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kence fizét magának. Mert valami nagy fino van a receptben, alig ha nem visszafelé keverte. Engem gyötör a szerelem, haj a kislány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptbe, alig ha nem visszafelé keverte. Engem gyötör a szerelem, haj a kislány belenéz a szemembe.
1: 107,1. Szabadkai Magyar Rádió.

0: pasirsi varga. Yksi jobban raja, viiga vanna musikaja. Terra rukta, patsismal sarkat, elhiivotta pasirsi varga. Yksi jobban raja.
1: Reklám következik.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk, minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászlóégetés Tar Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Facebook posztjában. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. 500 hátrányos helyzetű gyereket látnak vendégül Budapesten, a Karmelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban a Gyermeknap alkalmából. A gyerekek kreatív és zenei programokon, bábelőadásokon, kiállításon, arcfestésen és rajzversenyen vehetnek részt. A program keretében körbevezetik őket a Karmelitában. Ünnepi akadémiával emlékeztek meg Belgrádban a szerb belügyminisztérium és a rendőrség napjáról. A szerb palotában megtartott rendezvényen Alekszandar Vučić államfő és Ivica Dačić belügyminiszter is méltatta a rendőrök munkáját. A köztársasági elnök hangsúlyozta, a rendőrség az állam egyik legfontosabb pillére, tagjai pedig nap mint nap a polgárok biztonságáért dolgoznak. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. Ezt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a DKMT Eurorégió. Ilyenkor jelképesen megnyitják a hármas határt Kübekháza, OB-ba és Rábé között, amely ma estig átjárható. Jónás Gabriella színművésznőre emlékeztek tegnap a Szabadkai Népszínház báltermében. A kommemoráción a kulturális élet képviselői, családtagok, kollégák, barátok közösen adóztak a színésznő emléke előtt. Jónás Gabriella életének 73. évében hosszantartó betegség után hunyt el, gazdag művészi pályát és maradandó szellemi örökséget hagyva maga után. Ma tartja évadzáró ünnepségét a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület. A program 17 órakor kezdődik a helyi kultúrotthonban. Ezt követően az esemény 19 órától Szabadka főterén folytatódik, ahol az Egyesület tagsága villámcsődületet szervez. A megmozdulással a közelgő 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó rendezvényre kívánják felhívni a figyelmet, amelynek idén Hajdújárás lesz a házigazdája június 6-án és 7-én. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál, ugyanis idén 222 traktorral neveztek be a résztvevők. Az esemény 18. alkalommal szervezték meg. Vajdaság egész területéről érkeztek traktorosok és érdeklődők. A legbátrabb traktoristák különféle versenyszámokban indulhattak. Első alkalommal rendeztek Zentán félmaratont, amelyre több mint 530-an neveztek be. A résztvevők 5, 10 vagy 21 kilométeres táv teljesítésére vállalkozhattak. A sportesemény szinte az egész várost megmozgatta, hiszen a kijelölt útvonal a település több ismert pontján haladt át.
7: időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. Ma még napos az idő, de holnap megnövekszik a felhőzet, és helyenként zivatarokra is számítani lehet.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Az Aranyárom együttes felvétele következik, a dal címe Messze sodort engemet. Ausztriában fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Rozália kérésére is ez a dal szól. Svédországban a drága Mihályi családnak kellemes pihenést kíván szerető családja. Az aranyos Roxanának és Kristófnak millió puszit küldenek. Szabadkára Piroska barátnőjének közelgő szülinapjára szívből gratulál sok puszival Eszter. Svédországban Tapolcsányi Jánosnak kíván jobb egészséget, kellemes szép vasárnap délutánt szerető felesége Viki. A rádió dolgozóinak, műsorvezetőnek is ezt küldik üdvözletüket. Köszönjük az értük tett és a hallgatókért tett fáradozásokat. Kellemes szép vasárnapi pihenőt és egy igaz boldog új hetet kívánnak szeretettel Tapolcsányi János és Neje Viktória Svédországból. Köszönjük. Bajára a legkedvesebb Ilus dédinek nagyon boldog születésnapot, erőt, egészséget még sokáig. Puszilja a dédunokája Renáta, aki őt nagyon szereti. A család többi tagjának kellemes vasárnapi pihenést kívánnak. A stábnak kitartást. Köszönjük.

Pór Péter felvétele következik, a címe Szeretlek én, jöjj vissza hozzám. A rádió dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

vigasztaljatok. Mi lesz most velem, hogy mind kinyíltatok? Hiába járok a kertbe, jobbra-balra nézegetve, nem találok kedvesemre, bárhol is keresem.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztük. Hátra van még egy felvétel a 3+2 együttes előadásában, és az ahhoz beérkezett üzenetek, jó kívánságok. Csak előtte szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap is velünk voltatok, és jövő

vasárnap is számítunk megtisztelő figyelmetekre. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18.30-tól Mesés percek, 20 órától pedig az Aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jóvételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat: Gösigy Dániel, Nikolics Martin, Nagyhegyesi Dávid, Váradi Valentin, Búzás Zsuzsanna és jómagam Kis János. A 3+2 együtteshez a következő üzenetek érkeztek be. Margit néni kérésére szól a dal. Kecskemétre Horváth Izabellának és Pap Szabolcsnak esküvőjére gratulál Horváth Tata. Újfaluba Csikós Edvárnak sok boldog születésnapot kíván Rózsa mama. Simon Istvánt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki Kevin és Patrik. Bácsszőlősre Szenyéri né Erzsikének nagyon boldog születésnapot kívánt Kumbajáró sok szeretettel Aranka. Csantavére Mecserék Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Kisszálláson Gyarmati Károlyt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délután kívánnak neki, jó egészséget Isti, Patrik és Kevin.

Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok. De én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, hazakísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Te elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertyafényénél némán kocintottunk. Behunytad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt végleg, de éreztem jobb, ha hallgatunk. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Dőljön hátra a karosszékébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától a Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán, elítélték a tettet mind az anyaországi, mind a vajdasági magyar közszereplők. Ma van a szerb belügyminisztérium és a rendőrség napja. Folytatódik a Folk Music Fest Palicson, és a Tópert közelében tartották meg a Velatúrt is, ki kerékpárral, ki pedig gyalogszerrel túrázott. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktor Fesztivál. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászlóégetés Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, aki erről szombat este tett közzé posztot a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért is kell felszólalniuk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. Mint ismeretes, magyar zászlót égetett két diák pénteken Szabadka belvárosában, miután elvették azt egy másik ballagótól. A zászló égetés miatt a két diák ellen feljelentést tett a szabadkai Iván Szárit műszaki iskola. A napvilágot látott információk szerint az elkövetők nem szerb nemzetiségűek. Korábban már reagáltak az ügyre a vajdasági magyar politikai és civil szereplők, elítélte a tettet dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Újrakezdés, valamint Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A politikai szereplők és szervezetek egyaránt arra szólítottak fel, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki az esetet, és közben reagált az Oktatási Minisztérium is, elítélte az esetet. Ünnepi akadémiával emlékeztek meg Belgrádban a szerb belügyminisztérium és a rendőrség napjáról. A Szerbia palotában megtartott rendezvényen Alekszandar Vučić államfő és Ivica Dačić belügyminiszter is méltatta a rendőrök munkáját. A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a rendőrség az állam egyik legfontosabb pillére, tagjai pedig nap mint nap a polgárok biztonságáért dolgoznak. A megemlékezés mellett az érdeklődők közelebbről is megismerhették a rendőrség felszerelését és speciális egységeit.
7: Úgy gondolom, önök az egyik legnehezebb hivatást végzik. Soha nem tartoztak senkinek semmivel, mégis mindenki önöket hibáztatja. Ezek a legnehezebb munkák közé tartoznak. Ezt a pályát választották, ugyanakkor ez a legnemesebb hivatás is. A bátrak, az elszántak hivatása, azoké, akik nem engedhetik meg maguknak a gyengeséget. Ugyanakkor tudják, hogy emberek élete múlhat rajtuk.
6: A mozgás öröméről, a közös sportolásról és a természetről szólt a Velatúr Palicson. Második alkalommal rendezték meg idén a kerékpár és gyalogtúrát, amelyel a legendás sportember Vermes Lajos előtt tisztelegtek. A rendezvény több száz résztvevőt vonzott, akik sportolással és közös élményekkel emlékeztek a palicsi sportélet meghatározó alakjára. Szabó Regina beszámolója.
7: A palicsi túrára Vajdaság számos településéről, valamint Belgrádból és Magyarországról is érkeztek résztvevők. Király Gábor és csapata Kiskunhalasról utazott Palicsra, hogy teljesítse a Palics Magyar Kanizsa Palics kerékpárutat. Gábor elmondta, igyekszik minden alkalmat megragadni a biciklizésre, mert a kerékpáron érzi igazán a szabadságot.
5: Tavaly is voltunk egy 10-15 fős csapattal, mindannyian kiskolosiak vagyunk, és nagyon jó a kapcsolat a két település között, hát tulajdonképpen Palics is Szabadkához tartozik szinte, és akkor ide is szívesen jövünk bármikor, csodálatosan szép hely, és hát nagyon jól éreztük magunkat, elmentünk ugye Magyar Kanizsára, ottan is vannak barátaink, és ővelük is nagyon jó kapcsolatunk van, például tegnap együtt voltunk Triplex túrán, és most is várnak bennünket, örömmel megyünk oda, jó a táv, szép az idő, mi kell még?
7: Kudlik Zoltán szerint egy régi álom vált valóra azzal, hogy sikerült megszervezni az amatőr kerékpáros és gyalogtúrát, amellyel Vermes Lajos emléke előtt tisztelegnek. A sportesemény is az ő nevét viseli, a túra pedig azt a szellemiséget kívánja továbbvinni, amelyet Vermes Lajos képviselt a sport és a közösség szolgálatában.
8: A tavalyi évben 3 hét alatt 300-an jelentkeztek, most idén 400 és 500-an, és Belgrádtól kezdve egész Kiskunhalaton, Szentesen át tényleg most már a régió rendezvénye lesz lassan, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy megmozgatjuk az embereket, és látjuk azt, hogy igény van arra, hogy az aktív sportos életet népszerűsítsük.
7: A szervezők célja, hogy minél több embert ösztönözzenek mozgásra, hiszen a sport az egészséges életmód egyik alapja. A családokra is gondoltak, számukra külön gyalog- és kerékpártúrákat szerveztek, így a legkisebbek is biciklire ülhettek és bejárhatták a Palicsi tópartját, valamint annak környékét. Müller Zoltán, a Prokult Egyesület elnöke.
9: Minden visszajelzés pozitív volt, ugyanis olyan atmoszférát tudtunk teremteni itt a tóparton, ahol ugye ez nem egy verseny, ez egy rekreatív dolog, itt az is részt vehet és tudja teljesíteni, aki nem rendszeresen sportol. Illetve a szponzoraink által tudunk biztosítani különböző nyereményeket is, ugye van tombolánk is, az ételt is megoldottuk, a parparisnak köszönjük, hogy ebbe a gyönyörű helyen tudunk lenni.
7: A gyalogtúra résztvevői nem csak a mozgás örömét élvezhették, hanem a Palicsi tóról és a környék természeti értékeiről is többet megtudhattak a megállóknál.
6: A Vermes Lajos napok keretében megszervezett Velatúr programjai között idén a Panon Rádió Fitzóna című műsora is helyet kapott a Palicsi zenepavilonnál. A Mozdulj ki, kapcsolódj ki, legyünk együtt mozgásban hívó mondattal megrendezett esemény a sport és az egészséges életmód népszerűsítését tűzte ki célul. A nap folyamán a Panon Rádió élő műsorral jelentkezett a helyszínről. A rendezvényen sportbemutatók színesítették a programot, így a résztvevők több mozgásformával is megismerkedhettek. Kókai Mónika, a Fitzóna műsorvezetője.
10: A Panon Rádió Fitzóna című műsora meghívást kapott a Velatúr szervezőitől, hogy vegyünk részt mi is ezen az eseményen, és örömmel tettünk elege, tehát a Fitzóna is kitelepült a Palicsi tó partjára. A műsorban lesznek majd sportbemutatók, várjuk az Aquafight fitnesseseket, és lesz Kangoo Jam bemutató is, és vendégekkel is fogunk beszélgetni, a szervezőkkel is, és olyanokkal, akik részt vettek ezen a túrán.
6: Elstartolt tegnap a 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál Palicson. A rendezvény egyik kiemelt küldetése a feltörekvő együttesek támogatása, ezért a nyitónapon fiatal vajdasági zenekarok léptek színpadra. A Folk Music Fest népzenei fesztivál idén is elhozta Palicsra a Vajdaság és a Kárpát-medence legismertebb folkzenei előadóit. A szervezők nem csak koncertekkel készültek, hanem gazdag szabadtéri programkínálattal is. Kirakodóvásár, borászatok és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál sikeréhez a különleges helyszín is hozzájárul, amely évről évre emeli a rendezvény színvonalát. Juhász Gábor, fesztivál igazgató.
11: Ez a Palics, ez egy csoda. Itt ezek az épületek, ez a tópart, ez a park. Tehát ez mind olyan dolog, ami tényleg a Kárpát-medencében nagyon kevés ilyen szép fesztivál helyszín van. Én azért is ragaszkodok ehhez a helyszínhez.
6: A koncertsorozatot fiatal előadók nyitották meg. A Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar mutatkozott be a közönségnek. Sasznyi Imre, a Súlyom zenekar vezetője szerint a fiatalok rendkívül intenzíven élik meg és ápolják hagyományaikat.
12: Most jutottunk el oda, hogy felveszünk egy lemezt, ez lesz az első lemezük. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy mérföldkő a számukra, tehát meghatározó tagjai lesznek így a táncszáz mozgalomnak, és nagyon jó ezt így látni, ahogy ez kezd kibontakozódni.
6: Az est fő fellépője a magyar népzene kortárs és lendületes megszólaltatója, a Magyar Banda volt. Ma a fesztivál második napján a koncertek mellett táncház, kirakodóvásár, gasztrosarok és borutca is várja az érdeklődőket. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktor Fesztivál, ugyanis az eseményre 222 traktor nevezett be. Az esemény 18. alkalommal szervezték meg, melyre több százan látogattak ki. Fejős Ornella és Rúzsa Edina riportja.
13: A fesztivál a leglátványosabb és a legtömegesebb eseményével vette kezdetét, a felvonulással. Több mint 200 erőgép vonult végig Oromhegyes utcáin, így jelezve, hogy a program kezdetét vette. Majoros Viktória Csantavérről.
14: Mi autóval jöttünk, 3-4 éve járok traktorfesztiválra, és tavaly is és idén is a barátommal voltunk felvonulni, és nagyon jó a hangulat, remek a társaság.
13: Az eseményre egész Vajdaság területéről érkeztek traktorosok és érdeklődők is. Az eseményen nem csak felnőtteknek szóló programok várják a látogatókat, hanem a gyerekek is önfeledten játszhatnak. A legbátrabb traktoristák különféle versenyszámokban indulhatnak, mint például az eke felakasztása, a sárban taposás vagy a gyorsasági és erőverseny. Az eseményre a mai modern traktorok mellett számos, több évtizedes erőgépet is elhoztak. Van, amit a mai napig is használnak, míg olyan is van, amit csak azért hoztak el, mert nem sok található már belőle a környékünkön. Lukács Albert Óbecséről.
15: Ez egy orosz gyártmányú lánctalpas, DT-75-ös, 1977-es kiadás. Hát ez ugye ránk maradt, ugye szülőktől, apánktól, ő is ugye régi időben ebben dolgozott, mi ugye már ebben nem dolgozunk, ez ilyen megmaradt emlék, és akkor elhoztuk hozni alkalmanként ide.
13: A fesztivál ebben az évben vált nagykorúvá, hiszen 18 évvel ezelőtt szervezték meg először, azóta pedig minden évben több és több traktor és látogató vesz részt rajta. Bilicki Nándor szervező.
16: Lépésről lépésre próbáltuk mindig felépíteni ezt a fesztivált, és sikerült is egy, nem hogy csak a községünk, egész Vajdaság egyik legnagyobb fesztiválá kinyújtotta magát. Ez mint szervezőnek, ez nagyon nagy öröm számomra, de ha nem lennének ezek a részvők, a traktorosok, nekik köszönhetem ezt, hogy itt vannak, én nélkülük nem lenne ez a rendezvény.
13: Az egész napon át tartó eseményen tűzoltó bemutatóval és számos gyermekprogrammal várták a kilátogatókat, valamint kirakodóvásárral és koncertekkel is készültek a szervezők.
6: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Jónás Gabriellára emlékeztek tegnap a Szabadkai Népszínházban. Emlékkeresztet szenteltek fel Törökbecsén. Szabadtéri filmvetítés volt tegnap a Szabadkai Zsinagóga parkjában. A régi Hippolita lakályt lehetett megnézni szerb felirattal, és félmaratont szerveztek Zentán. Jönnek a részletek. Jónás Gabriella színművésznőre emlékeztek tegnap a Szabadkai Népszínház máltermében. A kommemoráción a kulturális élet képviselői, családtagok, kollégák, barátok közösen adóztak a színésznő emléke előtt. Jónás Gabriella életének 73. évében hosszantartó betegség után hunyt el, gazdag művészi pályát és maradandó szellemi örökséget hagyva maga után. A kegyeleti megemlékezésen Kovács Nemes Andor, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művészeti vezetője, Táborosi Margaréta színész, rendező és egyetemi tanár, valamint Lengyel Gábor zeneszerző búcsúzott el Jónás Gabriellától a jelenlévőkhöz szólva. Elhangzott egy versfelvétel is, amelyen Jónás Gabriellát hallhatták. A Magyar Szó beszámolója szerint ez különösen megható pillanata volt az eseménynek, hiszen a művésznő hangja még egyszer betöltötte a termet, emlékeztetve mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy művészete tovább él az emlékezetben. Emlékkeresztet szenteltek fel ma a Törökbecsén, a Szent Klára szűz római katolikus plébánia templom udvarában. A kereszt eredetileg a millecentenáriumra készült, és az aracsi puszta templomnál lett volna a helye. Most 3 évtizeddel később méltó helyre került a sokáig féltve őrzött, majd önkéntes munkával felújított kereszt. Kecskés István és Rúzsa Edina riportja.
13: Az emlékkereszt megalkotója Szarvas Sándor jeles fafaragó, akinek ez volt az egyik legnagyobb méretű alkotása. Az idén lenne 90 éves. Az emlékkereszt felszentelésével egyben az ő szellemisége előtt is adózott a törökbecsei hívő közösség. Korenci László helytörténész.
17: Történelmi emlékeinket kölcsönbe kaptuk őseinktől. És nekünk az a feladatunk, hogy ezt az örökséget megőrizzük, saját tudásunkkal és lehetőségekkel kibővítve pedig rábízzuk az utánan következő generációkra, hogy példaképül álljon, hogy itt éltünk, alkottunk, és itt vagyunk. Ez a feladatunk. Ezt igyekeztünk elérni, és látva ezt a hatalmas érdeklődést, amit ezt a kereszt újraállítása kísér, merre mondani, hogy nem dolgoztunk hiába.
13: Az emlékkereszt a Mille centenárium évére készült, a VMDK kezdeményezésére. Tekintettel a vérzivataros időkre, a kereszt csak rövid ideig volt az aracsi puszta templomnál, ahová eredetileg tervezték. Évtizedekig a házában őrizte a törökbecsei Erdmann Ferenc.
18: Úgy döntöttük, hogy aztán legjobb volna, hogy 30 év után valahol ezt felállítsuk, mivel ott kint a puszta templomnál, ahová lett szándékozva, nem lehet, mert az most védett hely lett, úgyhogy akkor itten a templom udvarban lett felszentölve, és ez itt is fog maradni. Mindazok emlékére, tehát nem csak az 1100. évfordulóra, hanem akik valamiféleképpen az itt délvidéki magyarság áldozataira, ártatlan áldozataira is, történelmi személyekre ez emlékeztessen ez a kereszt bennünket.
13: A törökbecsei hívőközösségnek és a híveknek ez örömet jelent, mondta a felszentelés után Mellár József általános helynök, törökbecsei plébános.
19: Megtapasztaltam, hogy tisztelik a Szent Keresztet, gondozzák, van néhány utcai kereszteződésbe is kereszt, és annak is megadták a tiszteletet. Akik látták a szentelés előtt még, hogy föl van állítva, meglepődtek, hogy ez ennyire domináns, és vonzza az embernek a tekintetét, ha betekint a templom és a plébánia udvarba. Én hiszem, hogy jönni fognak, és megadják a tiszteletet, ahogyan gondozzák a többi törökbecsei keresztet is. Úgy fogják tisztelni, és megadni a szeretetüknek a jelét a Szent Kereszt, vagyis Jézus iránt.
13: A felszentelés után a törökbecsei hívek koszorúzással és a kereszt érintésével rótták le kegyeletüket.
6: Csillagos tavaszi égbolt alatt gyűltek össze az érdeklődők a Szabadkai Zsinagóga parkjában, ahol második alkalommal szervezték meg a szabadtéri filmvetítést. Az esemény ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlott. Sokan családtagjaikkal és barátaikkal érkeztek, hogy együtt élvezzék a programot. Rózsa Krisztina tudósít.
20: A programot a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezte, amely ezúttal a magyar filmtörténet egyik legismertebb alkotását, a Hipolit a Lakály című fekete-fehér vígjátékot vetítette le szerb felirattal. A rendezvény iránt idén is nagy volt az érdeklődés, és a nézők között sokan akadtak olyanok is, akik már a tavalyi kertmoziban is részt vettek, így örömmel tértek vissza a hangulatos nyári filmvetítésre. Dóra Kovácsevics.
21: Voltam tavaly is, azt mondja, először is szervezték meg, hát nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz a filmvetítés. Nagyon meglepő volt, hogy hogy is lehet ilyen korai tavaszkor kijönni erre a finom, friss levegőre, és egy ilyen csodálatos filmet megnézni hozzá.
20: A szervezők célja, hogy a jövőben is folytassák a filmklasszikusokat bemutató kertmozi sorozatot. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
22: Az ötlet valójában onnan jött tavaly, mert nagyon szeretik az emberek a parkban megrendezésre kerülő hangversenyeket, és jött egy ilyen ötlet, hogy próbáljuk meg a mozizást. Nagyon nagy volt az érdeklődés, szép est volt, és úgy döntöttünk a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságával, hogy előterjesztjük, hogy idén is legyen kertmozis. Íme, itt vagyunk.
20: A nézők jó hangulatban követték a film eseményeit. A kertmozi kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínált minden korosztály számára, így családok, baráti társaságok és a filmkedvelők egyaránt kellemes, tartalmas estét tölthettek el a Szabadkai Zsinagóga parkjának hangulatos környezetében. A hagyományos mozizás elmaradhatatlan kelléke, a frissen készült, finom pattogatott kukorica is hozzájárult az est különleges hangulatához.
6: Első alkalommal rendeztek Zentán félmaratont, amelyre több mint 530-an neveztek be. A résztvevők 5-10 vagy 21 kilométeres táv teljesítésére vállalkozhattak. A sportesemény szinte az egész várost megmozgatta, hiszen a kijelölt útvonal a település több ismert pontján haladt át. A futók a városközpont mellett elhaladtak a Jézus szíve templomnál, a Vásártérnél, valamint a Tiszaparton is. A szervezők a versenyzők mellett a családokra és a szurkolókra is gondoltak. A program részeként gyermekfutamot is rendeztek, a legkisebbeket pedig délelőtt játékos foglalkozások és szórakoztató programok mellett a családokra és a szurkolókra is gondoltak. A program részeként gyermek

0: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. Ma még napos és meleg időnk van, de holnap változékonyabbá válik az időjárás, felhősödésre és helyenként zivatarokra is számíthatunk. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap Bíró Tamara érkezik óránként a hírekkel. További szép vasárnapot kívánok!
1: Közélet.
2: Közélet.
1: Politika.
2: Politika.
1: Kultúra.
2: Kultúra.
1: Sport.
2: Sport.
3: Hogy ne maradjon le semmiről.
4: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek magyar kedvencei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Énekes, zongorista, zeneszerző. Máté Péter. 1947. február 4-én született a rövid életű zseni, aki ilyen dalokkal ajándékozott meg minket.

0: Retro.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenefüleinek.
2: A Fonográf Együttes 1973 szilveszterén alakult, az Illés Együttes és a Tolcsvai Trió tagjaiból. Ők voltak a 70-es évek magyar country rock szupercsapata az 1984-es feloszlásokig.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
8: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
9: A 70-es évek
8: slágerei.
10: A 107,1 MHz-en, ahol
11: a zene mindenki.
10: Hallgasson zenét velünk.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
12: A Casey and the Sunshine Band amerikai diszkófunk együttes 1973-ban alakult. A Casey név a frontember, Harry Wayne Casey vezetéknevének kiejtés szerinti rövidítése. A Sunshine Band napsütés zenekar részt pedig Casey szülőföldje Floridaik lette, amelyet az Egyesült Államokban hivatalosan is Sunshine State-ként, azaz napsütéses államként emlegetnek.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.
2: Dave Gahan énekes, Martin Gore gitáros és billentyűs, Andrew Fletcher, Ellen Wilder és Vince Clarke billentyűs. Ők formálták a Depeche Mode zenei világát az 1980-as alapítás óta, és szereztek rajongókat az ilyen dalokkal.

0: Csak
1: a régi idők slágerei.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az Ottavan 1979-ben alakult francia diszkó duó. Tagjai Jean-Patrick Baptiste és Annette Eltis. A producereik korábban a Gibson Brothers sikerét is megalapozták. Több mint 10 millió lemezt adtak el.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Örökünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Retro kavalkád.
0: A 107,1-et.
7: A Miskolci Edda művek 1974 óta létezett, de lemezük csak 1980-ban jelent meg. A klasszikus felállás felbomlása után Pataki Attila 1985-ben szervezte újjá az Eddát.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most pedig szóljon az Ergo, amelyet Szikora Róbert alapított 1982-ben, miután kivált a Hungáriából. Jöjjenek a jellegzetes csikidamos dallamok és ritmusok, itt az SMR-ben.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
4: Lazítsunk a funk királyokkal, akik a világhírű Kulendögeng nevet 1969-ben vették fel. Bár

Sherilyn Sarkisian 1946. május 20-án született Kaliforniában. Ő az örmény származású Cher, a megújulás királynője. If I could...

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Ajánlót hallottak.
7: A Color Debreceni Rock Együttest a Bokorfi Vérek alapították 1975-ben. Eredetileg Bokor Együttes néven indultak az 1977-es Kimit Tud vetélkedőn, és a műsorfolyam közben változtatták meg a nevüket Colorra.

0: Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.
1: A Doliról 1983-ban alakult, a Hungária együttes feloszlása után annak korábbi tagjaiból. Bár a Novai Gábor, Flipper öcsi és Dolly féle felállás azóta sokat változott, a régi dalok megmaradtak.

A Bonbon Pop Duót a Budapesten született Szolnoki Péter és Török Tamás alapította 1995-ben. Karrierjük beindulását nagyban segítette az Irigy-Hónajmirigyhez fűződő barátságuk. Szolnoki Péter ráadásul nem csak énekes, hanem magasan képzett fuvolaművész is.

A Jazz meg az együttes 1997-ben kifejezetten egy filmzene elkészítésére jött létre. Az 1999-es Kalózok című mozifilmhez Dés László írta a zenét, Geszti Péter pedig a szöveget. A dalok akkora slágerek lettek, hogy a virtuális formáció a valóságban is koncertzenekarrá alakult.

0: ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

1958. augusztus 29-én született a pop királya Michael Jackson. A zeneipar valaha volt egyik legnagyobb hatású előadója. A Thriller című albumával minden idők legeladottabb lemezét alkotta meg. 2009-ben hunyt el gyógyszertúladagolásban, de dalai örökre beírták a zenetörténelembe a Michael Jackson nevet.

Szűcs Judit, a magyar diszkó királynő 1953. augusztus 15-én született Budapesten. 19 nagy lemeze jelent meg, 4-szer volt az év énekesnője.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Már Zakatol és befut állomásunkra az 1971-ben alakult, és Presser Gábor vezette Lokomotív GT.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.
2: Az M7-es együttes a 70-es évek elején alakult, és a korszak legfőbemászóbb slágerei

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retrózenék rádiója.
2: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék.
3: Érkezik az 1957-ben alakult legendás Illés, a magyar rockzene egyik legmeghatározóbb együttese.

0: szól ránk a házmester.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Shakin' Stevens, eredeti nevén Michael Barrett, Velszi Rock'n'Roll énekes karrierjét és stílusát meghatározta az 1977-es Elvis Musical londoni főszerepe. Ez az alakítás alapozta meg későbbi sikerszériáját.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nosztalgiázzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Több mint 400 millió eladott lemez és slágerek, melyeket mindenki ismer. Ez az ABBA.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Fleetwood Mac legsikeresebb korszaka 1975-ben kezdődött, amikor Stevie Nicks és Lindsey Buckingham csatlakozott a zenekarhoz Kaliforniában. Ez az időszak tette őket globális szupersztárrá.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mese egy meglopott kereskedőről, a bölcs királyról és egy kapzsi gazdáról szól, akit jól megleckésztetnek. Már is elmondom, hogyan. Fogadjátok szeretettel a következő népmesét, melynek címe az elásott pénz. Vásárba indult három kereskedő. Rengeteg nagy erdőn kellett átmenniük, s amint mentek, mendegéltek, rájuk esteledett. Hiszen, ha csak rájuk esteledett volna, olyan sűrű, vastag sötétség ereszkedett le, hogy fejszét lehetett volna rája akasztani. Persze, hogy nem látták egymást, s egyszerre csak azon vette észre magát az egyik kereskedő, hogy egymaga tapogatózik a vak sötétségben. A másik kettő Isten tudja, hova merre kalandozott el mellőle. Na most mit csináljon, szegény feje? Sok pénz volt nála. Félt? Hát harablókkal találkozik, s mindazon tűnődött, hová rejthetné el a pénzét. Végre kivirradott. Csak hamar ki is jutott az erdőből, s egy rétre ért, ott jól körülnézett, s mert hogy közel és távol embert nem látott, de még házat sem, nagy hirtelen gödröt ásott, s a pénzt abba rejtette. Hiszen igaz, hogy ő senkit se látott, de azért ott volt ám a rét gazdája. Egy nagy szénabogja mögül leste, hogy mit csinál a kereskedő. S amint az jó messzire távolodott a betemetett gödörtől, azonnal odament, s a pénzt kiásta. Bezzeg, hogy mikor a kereskedő visszatért, hűlt helyét találta a pénznek. Hej, sírt, rít a kereskedő, most már mit csináljon? Lám, lám, kesergett magába. Senki lélek nem látta, mikor a pénzt elrejtettem, s mégis ellopták a pénzemet. Gondolt erre, gondolt arra, s mint tudná visszaszerezni a pénzét. S végül abban állapodott meg, hogy elmegy a királyhoz, aki bölcs is, igazságos is volt, s elpanaszolja neki az ő nagy búját, baját. Meghallgatta a király a kereskedő panaszát, s aztán azt mondta neki. Először is, tudakold meg, fiam, hogy kié a rét, ahol a pénzedet elrejtetted, aztán menj hozzá, s mondjad neki. Kedves atyám fia, én igen sok pénzzel indultam útnak, s a béli félelemben, hogy elrabolják tőlem, egy részét elástam, de a pénz nagyobb része még nálam van. Most azon tűnődöm, hogy hová ássam el a nálam levő pénzt. A többi melléje, vagy más helyre? Vagy tán egy megbízható embernek adjam át? Te csak tedd azt, amit a rét gazdája tanácsol. A kereskedő megfogadta a király tanácsát, elment a rét gazdájához, és szóról szóra ismételte a király szavait. Igen egyszerű dolog, mondotta a gazda. Minek rejtenéd két helyre a pénzedet? Legjobb, ha mindegy helyre rejted. Persze a gazda azt hitte, hogy a kereskedőnek sejtelme sincs a lopásról, s úgy okoskodott, hogy majd ezt a pénzt is kiássa. Míg a kereskedő pihent, azaz, hogy úgy tett, mintha pihent volna, térült, fordult a hamis gazda. A lopott pénzt visszatette a helyére, hogy a kereskedő észre ne vegye a lopást. Aztán megvárta szép nyugodalmasan, míg a kereskedő eltávozik. Ment egyenest a gödörhöz, hogy a rengeteg sok pénzt megkaparintsa. Hej, uram teremtőm, hogy leesett az ála, s hogy lefittyent az orra a gazduramnak, mikor egy nagy üres gödörnél egyebet nem látott? Hát ez így éppen jó volt, ahogy volt. Itt a vége, fuss el véle.
1: Egy madár dallam koppantott egy torka szarka, farka végén hongyát tartva ücsörög az almafán. Álmosan és bugyután, mert torka farkán hongyát tartva, hogy aludjon el a

0: Jaj.
1: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, remélem a mai mese is elnyerte tetszésetek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.
2: április 6-án megszületett egy művész, Kovács Ákos, akinek dalai mögött mindig ott az érzelem és a gondolat.

0: mellette. 107,1 MHz. Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.
1: Most szóljon nálunk a bikini, amely 1982-ben alakult. A banda életében Nagyferó után D. Nagy Lajos hozta el az átütő sikert. Ilyen dalokkal,

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
4: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Ez a Ricky e Poveri olasz pop csapat. Nevük jelentése gazdagok és szegények.

0: 90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Szóljon a Roxette, az 1986-ban alakult svéd poprock duó, melynek tagjai Mari Fredriksson és Per Gessle voltak. Világszerte több mint 75-80 millió lemezt adtak el, amivel az ABBA után ők a legsikeresebb svéd zenészek.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.
3: Závodi Gábor zeneszerző, producer és billentyűs 1964-ben született Budapesten. Rúzsa Magdi karrierjének kezdete óta zenei producerként, hangszerelőként és hangmérnökként jegyzi az énekesnő szinte összes nagy lemezét. Pályafutása során több saját alapítású formációban is játszott, miközben a legnagyobb hazai ikonok állandó zenekarvezetője és billentyűse lett.

0: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Minden zene, ami retro, SMR.
3: A 80-as évek magyar legendái közül következzék. Az 1985-ben alakult Napóleon Bulvár, amelyet a progresszív Solaris együttes tagjai és a különleges hangú énekesnő Vince Lilla hívtak életre. Ők muzsikálnak most az SMR-ben.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Egy focista, aki énekes dalszerző lett. Ő Ihász Gábor, aki 1946. október 29-én született, és mindössze 43 évesen hunyt el.

Az Express együttes 1962-ben alakult. 1965-ben csatlakozott a zenekarhoz Solymos Tóni, és lett az együttes meghatározó frontember.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.
3: Katona Klári 1953-ban született. Karrierje a 70-es években indult, legnagyobb sikereit Demjén Ferenc és Presser Gábor dalaival érte el. A Lárika becenevet is Presser Gábortól kapta.

0: Szabadszolgás a rádió, ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.
2: Az amerikai Creedence Clearwater Revival 1967-ben vette fel ezt a nevet, és hódította meg a világot ilyen dalokkal.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: álljon meg egy darra.
1: A 107,1-en.
2: Az Electric Light Orchestra, vagy ELO, a szimfonikus rock mestere. Jeff Lynne vezetésével 1970-ben Angliában alakult a banda. Az ELO logója a híres űrhajó.

Egy rekettes hangú legenda, Joe Cocker, aki 1944. május 20-án született Angliában, és az 1969-es amerikai Woodstock Fesztiválnak köszönhetően vált ismerté az egész világon. 22 stúdióalbumon és több mint 40 évig a színpadon volt hallható ez az összetéveszthetetlen hang.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.
3: A Los Lobos egy 1973-ban Los Angelesben alakult rockzenekar. Az együttes alapító tagjai mind a helyi középiskola diákjai volt.

Eric Clapton. A lassú kezű a Yardbirds és a Cream gitárosaként kezdte. Virtuóz játéka és érzelmes dalai generációk számára váltak alapművé. 1945. március 30-án született Angliában.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép a mikrofonnál, Agárti Gábor. Egy letűnt kort fogok megidézni önöknek, ahogy oly sokszor a műsorban. Két legendás művész, akik 1972-ben úgy döntöttek, hogy együttműködnek. Ők nem voltak mások, mint a filmzeneszerzés egyik legnagyobbja, az olasz származású amerikai mester Henry Mancini, valamint Doc Severinsen. Aki zenekarvezetőként volt igazán ismert, de amikor önállóan fújta a trombitáját, akkor is tudták és tapasztalták az emberek, hogy csoda született. Ahogy ez a következő korong zenei anyagán is érezhető. Dőjenek hátra és adják át magukat a feledhetetlen dallamoknak.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: Tegyék meg tétjeiket!
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: részek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum.
2: Vasárnaponként 20 és 21 óra között
1: a 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: sorridendo tu piangi e ti stringi più forte a me. Amo, io ti amo, amo te, perché sei una bambina che vuol fare la donna. Io sono felice con te, se mi chiedi perché, non lo so, non lo so.
1: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
1: Aranyalbum.
3: Aranyalbum.
1: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

His éjjű zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért? Miért ne?

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3,

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei.
2: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
0: SMR.

0: I love technology.
1: 3-2-1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.